Még itt van, vagy már rég veled? Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jelentős változások várhatók a fővárosi parkolásban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrsvezértere között. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését.
0: Az időjárásról.
1: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

csorog a véremben. Minden változik, a lényeg nem. Ez a jó az elmúló években. Nekem örökkére csorog a véremben.

0: Hírek a Ceglédrál Show-ban.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálathoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapot lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezérterek között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggorni közelében lakott területeket is megközelítettek. 4 tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebics környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak.
0: Az időjárásról.
1: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: is marad.
1: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92-tön, és Vörös Nándi vagyok, aki köszönti önöket, vagyis én köszöntöm önöket. A műsorban vagyunk, amelyben én felteszek egy kérdést, önök pedig válaszolhatnak a 0635-925-925-ös SMS számon, e-mailezhetnek a kívánság kukac@ceglidradio.hu-ra, és van nekünk egy Facebook oldalunk is, facebook.com/ceglidradio, ide is jöhetnek a válaszok, hogyha itt szeretnének válaszolni, de leginkább azért az SMS és az e-mail szokott népszerű lenni. Egy ismerős kérdéssel megyünk ma, ami nem más, mint hogy volt olyan szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Hogyha volt ilyen, akkor elküldheti nekünk, ugyebár ezzel a témával korábban foglalkoztunk, és maradtak olyan válaszok, amit nem tudtam felolvasni önöknek, ezekkel kezdünk, de jöhetnek újak, és a mai napon úgy tervezem, hogy ezt a kérdéskört lezárjuk teljesen, úgyhogy tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy ma mindenkinek el kell küldenie, aki szeretne a műsorban szerepelni, úgyhogy várunk ilyen szereplőket, ez lehet főszereplő, mellékszereplő, bármi, és lehet film is, sorozat is, sőt, rajzfilm is lehet, mert a következő pont egy rajzfilmről szól. Azt írja Kat, hogy Mrs. Wicket, a főbérlőnő a Mr. Bean rajzfilm sorozatból, idővel megszoktam a kinézetét, de amikor először megláttam, rémálmaim lettek tőle, illetve nem konkrét karakter, hanem maga a film. Még kiskoromban sokat böngésztem a mesetévét, ahol többnyire verses mesék meg dalok voltak, ha jól emlékszem. Na, ezek között volt egy mese, amitől a frász kerülgetett gyerekként, az volt a címe, hogy hát te ki. A film főszereplője egy fiú volt, aki az ágyában fekve nézett kifelé az ablakon a holdra, ami egy verset szavalt hát te kiről, a gyerekevő szörnyről. Hát nem is tudom, hogy gyerekeknek miért kell ilyet mutogatni, de minden esetre tényleg elég furcsa, és tényleg eléggé kellemetlen élmény lehetett, de azért mind a kettőt, az elsőt is és a másodikat is megszoktad előbb-utóbb, és hát ezek szerint mégiscsak nézted. Úgyhogy a válasz tökéletes egyébként, nem emlékszem egyik karakterre sajnos, de utána fogok nézni, és már megyünk is tovább. Azt írja nekünk végé, hogy Nagy Ervin a tanárban. Én talán pár részt láttam csak a Tanár című sorozatból, és nem tudom, hogy Ervin abban jó volt-e, ahhoz több részt kellett volna látnom, de én egyébként sok szerepben szoktam őt bírni. Leginkább mondjuk színházban, élő színházban láttam, és ott nagyon jó volt, ott nagyon bírtam. Hát ugye mostanság már annyira nem fogjuk látni színészként, legalábbis darabokban. Aztán itt van Sullivan Crossing férfi főszereplője, írja nekünk Judit. Pár filmben láttam, de fogalmam sincs miért, mert nem kedvelem. Igen, olyan van, hogy belefut az ember, és meglát valami olyan színészt, akit amúgy nem szeret, és azért még tovább nézi azt a bizonyos sorozatot, de igen, vannak ilyenek is, hogy elkapcsolunk. Ugye a legelső adásban, amikor erről a témáról beszélgettünk, akkor megfejtettük, hogy nagyon sok oka lehet, hogy miért nem kedvelünk egy színészt, és nem csak az, hogy maga az ábrázata a színésznek kedvesen nekünk, hanem a szerep, az által eljátszott karakter is olyan lehet, de akár még a szinkron is számíthat, hogyha nem olyan szinkront kap, amivel mi kedveljük, vagy esetleg lecserélik a szinkron hangot, vagy valami történik az eredeti hanggal, akkor is előfordulhat az, hogy egyszerűen nem nézünk tovább valamit miatta. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, tehát a Ceglét hangja mai kérdése. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Ha volt ilyen, 0635 925 925-ös.
2: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: szakba.
1: Ez itt a Ceglét hangja, kedves hallgatók, a mai már jól ismert kérdésünk, hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta, és tulajdonképpen már elmondtam, hogy nem először vesszük elő ezt a témát, bent maradt válaszokkal kezdünk, aztán pedig jöhetnek az új válaszok a 0635-925-925-re. Edin azt írja, a Fallout soriban, aki a Ghoul-t játszotta, nevét sem tudom, de borzasztóan irritál a pasi, így aztán a harmadik résznél nem jutottam tovább, pedig kíváncsi lettem volna. Én ismerem a színészt, nem személyesen, de Walton Goggins, vagy Gogginsnak hívják az úriembert, és nekem még régebbi Tarantino filmekből, azt hiszem, hogy az Aljas 8-asban például biztosan benne volt, de sok más Tarantino filmben is láttam ezt az arcot, meg sorozatokban, és én nagyon kedvelem a színészt egyébként, úgyhogy ebben nem hasonlítunk egymásra, és ráadásul Ghoul-ként ebben a sorozatban, amit említesz a Falloutban, gyakorlatilag az arcát nem is igazán lehet látni, hiszen egy félig maszkkal eltorzított arca van neki, és szerintem azt a szerepet is jól hozta, de hát ízlések és pofonok, pont erről szól ez a műsor, hogy megtaláljuk az ilyen különbségeket, de nekem abban pont szimpatikus volt, Edinának nem. Leona azt írja, hogy René Zellweger a Chicago óta nem bírom elviselni a képernyőn, főleg mikor meglátom azt a popó száját, olyan érdekesen tartja, hogy kiráz tőle a hideg. Hát igen, azért René Zellwegert leginkább Bridget Jonesként ismerjük. Szerintem az szerep nagyon illet hozzá, de bevallom őszintén, hogy nem igazán láttam más filmekben. Ettől még lehet, hogy tényleg furcsa. Nem figyeltem meg igazán, de hogyha valaki egyetért, azt nyugodtan elküldheti akár az SMS számunkra. Az összes magyar sorozatot kihagyom, írta nekünk Tibor, csak azt nem írtad meg Tibor, hogy ki miatt hagyod ki, mert... Ez nem derül ki az üzenetből. Biztos van egy színész, aki irritál és sokat szerepel, de találgatni nem szeretnék. Rózsi azt írja nekünk, hogy Jó barátok, Monk, Trónok harca, Harry Potter, Gyűrűk ura. Sose érdekel az egyik se, meg a Ralph Simek között a Bing és a Peppa Malac idegesítőek, sok gyerek szereti őket, de engem idegesít, ha csak meghallom valahol. Hát igazából itt sem derült ki, hogy melyik színésszel van esetleg problémád. Most próbálok olyat találni, aki a Monkot nem néztem, de a Jó barátok, a Trónok harca, Harry Potter, Gyűrűkor, ezek mind megvoltak, de hát ezekben nincs nagyon átfedettség. Talán a Harry Potterben volt olyan színész, aki a Gyűrűkorában is. Minden esetre téged úgy látom, hogy ezek a nagyon népszerű sorozatok zavartak inkább, nem mész a mainstreammel, hát ilyen is van. Megyünk is tovább Miklóssal. A Forma 1-et a két önajnározó, feleslegesen szakmázó, futamat unalmassá tevő pojáca kommentátor, akiknek időpillanat és gumimenedzselés minden második kifejezésük, monoton hangú kommentátor, lekicsinlő véleményezés mindenről és mindenkiről, vagy épp túlkompenzált dicséret áradata semmiért. Egyébként kicsit érzem, amit mondasz, szerintem Weber Gáborékra gondolhatsz, neki ugye mindig más a kommentátor társa, hárman váltják egymást talán. Minden esetre az tény, hogy szerintem aki Forma 1-es, az visszasírja néha azokat az időket, amikor még palikék voltak mondjuk, mert ez egy másfajta intenzívebb, vagy szújózoli intenzívebb közvetítés volt. Szerintem mondanak érdekes dolgokat egyébként, de a párom mindig azt szokta mondani, hogy elmehetnék kommentátornak is, mert kb. Mindent, amit én már észlelek és elmondok a futam előtt ülve, azokat egy fél perccel később ők is elmondják, ezért talán kicsit gyorsabb lehetne a közvetítés, ha én tartanám, majd erről tartunk szavazást, de inkább vezetem a Ceglét hangja című műsort, ami most egy rövid szünetre megy, mármint nem nyári szünetre, csak egy pár percre. Zenék következnek, aztán folytatjuk a kérdéssel, hogy volt-e olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorit miatta.
2: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: szerelem.
1: Ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön. Egy ismerős kérdéssel. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Korábban már volt ez a témánk, de maradtak bent válaszok, és persze már érkeznek az újak is, úgyhogy mindenki figyeljen, de ma lezárjuk ezt a témát. Az előbb Forma 1-ről beszélgettünk, pontosabban a kommentátorokról, és azon gondolkodtam el a zenék alatt, hogy tulajdonképpen ez is megtörténhet, hogy ha valakit nem kedvelünk, mert önajnározó, most mondtam egy olyat, amit Miklós használt még az előző blogban, akkor minél tovább hallgatjuk, és hallgatjuk, mert a Forma 1-et nézni szeretnénk, akkor egyre inkább unszimpatikussá válik ez a figura, mert bármi, ami zavar benne, azt újra előhozza, akkor még távolabb kerül, és a végén meg tudjuk utálni az adott szemét. Szerintem ez a sorozatokban is pont így van, hogy mondjuk egy karakter negatív, és minél rosszabb dolgokat cselekszik, annál inkább utáljuk. Ezért megutáljuk a színészt is, és egy másik sorozatban, ahol lehet, hogy jó karaktert játszik, már nem tudjuk megkedvelni. Szóval érdekes ennek a pszichológiája, de nem akarok okoskodni, megyünk tovább László üzenetével. Azt írja, hogy a szolgálólány meséje, egyszerűen nem bírtam elviselni a főszereplő csajt. Hát ezt még nem láttam, egyébként bakancslistás, valamikor el akarom majd kezdeni, nagyon sokan dicsérik, van akik nem. Minden esetre, hogyha már a főszereplőt nem kedveled, és mondjuk nem is azért, mert láttad másban, csak egyszerűen unszimpatikus, akkor tényleg nehéz végignézni a sorozatot. Zsuzsanna írja, hogy volt ilyen a Híd, baromire érdekel, de nem bírtam azt a, hát én nem mondom ezt a szót, feneket nem így írja, de a hölgyre utal ezzel. A Híd az, azt hiszem az a sorozat, amikor Skandináv országban pont az ország határon egy híd közepén történik egy gyilkosság, és talán a holttest egyik fele az egyik országban, a másik fele a másik országban van, nem biztos, hogy ez az, de nekem erre emlékeztet, viszont én ott nem utáltam egy színész se, aztán lehet, hogy az én gépezetemben van a hiba. Azt írja Pip Gábor, hogy Stranger Things minden egyes szereplő irritált. Hát azért az durva. De akkor megvan az is, hogy ez nem a te sorozatod, akkor nem kell végignézni. Meg hát azóta már vége is lett, hogyha jól emlékszem. A beavatott sorozat főszereplője, a csaj totál alkalmatlan, a kemény arc gyerek meg túl kemény benne. Na, ezt a sorozatot nem is ismerem, de azért köszönjük szépen Illésnek. Gáborral megyünk tovább, barátok közt, Miki bátyja, Zoli meghalt, aztán elég is volt, számomra már nem volt izgi tovább. Hát, Zoltán az még a sorozat legelején halt meg, azt hiszem, és akkor nagyon sokat nem néztél belőle. Igen, hát valakinek nem a világa a szappanopera meg ez a napi sorozat, akkor ezek szerint neked hamar eljött ez a pont. El sem kezdem inkább, félben még nem hagytam sorozatot, ez Gyuri írta nekünk, tehát hogyha lát valaki olyat, Gyuri a képernyőn, aki nem tetszik, akkor inkább nem is kezd bele, mert félben még nem hagyott sorozatot. Hát ez egyébként dicséretes, hogy minden sorozatot befejeztél, amit elkezdtél. A rosszabb az, amikor maga a cég mondja, hogy nem fejezi be, és két évad után, amit megszerettél, egyszer csak elvágják, mert nincs rá pénz, nem volt olyan népszerű, nem tudom, vagy éppen írói válság van. És akkor elvágják a sorozatot, és akkor sosem tudod meg a végét, pedig egy csomó időt rászántál, hát ez azért rossz. De ugyanilyen a Trónok harca is bizonyos szempontból, már mint a könyvekről beszélek, mert hogy R.R. Martin, George R.R. Martin nem fejezte be még az utolsó könyvet, szóval a sorozatnak is ugyan furán lett vége, mert nem derült ki, hogy is akarta volna lezárni a valódi író, ezért a sorozat írói kitaláltak valami más befejezést, nem feltétlen ugyanazt, és hát így eléggé kurtára sikerült. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta, még mindig ez a kérdésünk, 0635-925-925.
2: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Már megyünk is tovább a Ceglét hangjával, kedves hallgatók. Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot vagy filmet miatta. Harmadszorra foglalkozunk ezzel a témával, de most utoljára, úgyhogy aki még akarja, elküldheti a 0635 95 925-ös SMS számra vagy az e-mail címünkre a válaszát. Julian azt írja, én inkább a szinkronnal voltam így, idegesítő volt, nem illett a szereplőkhöz, például Scarlett az Elfújta a Szél folytatásában. Sajnos ez nincs meg, de hiszek neked, hogy ez idegesítő volt. Bianca azt írja, Emir a Végtelen Szerelemből. Erről a sorozatról sem tudok, hallottam a címét, de nem néztem, úgyhogy ezt nehéz megmondani. Pacey a Dawson és a Haverok című sorozatban. A sorozat maga megvan, a karakter nincs, és ami még nincs, az a név az üzenet végén, szóval nem tudjuk, kitől kaptuk, de köszönjük azért a választ. Ditta azt írja, irítségből a főszereplő nő végén már szerethető lett, csak el kellett azért jutni oda. Annyi maradt le, csak kedves Ditta, hogy melyik sorozatról beszélgetünk, de igen, ezek szerint van ilyen is, hogy meg lehet szeretni valakit. Norbert azt írja, hogy bár nem sorozat szereplő és a filmjei jók is lennének, de ha Nicolas Cage játsza benne a főszerepet, akkor nálam felejtős. Annyira nem neki való a színészkedés, a Las Vegas végállomás az egyetlen kivétel. Ugyanez a helyzet Jason Segel-lel irritáló, ja és itthon már a feljebb említett Németh Kristóf is. Igen, Németh Kristófot még az előző adásban beszéltük ki, és Nicolas Cage-ről csak hagyd mondjuk annyit, nem akarok reklámozni semmilyen sorozatot, de egy pókember feldolgozást, a Noir címűt most nemrég leforgattak vele, és szerintem ebben a szerepben kifejezetten jó. Hát már csak azért is izgalmas, hogy egy idős és lerobbant pókembert hogy is lehet eljátszani, hát szerintem ez egy izgalmas kérdés, főleg, hogyha Nicolas Cage kapja ezt a szerepet. Nem véletlen a döntés, de most a hátteréről nem akarok hosszabban mesélni. Szerintem ez egyébként bejött neki, de a filmekben én sem igazán kedveltem Nicolas Cage-et. Az éles elmékből Astrid, ezt Zsuzsa írta nekünk, sajnos megint csak bámulok magam elé, mert nem ismerem az éles elméket, mármint a sorozatot ismerek éles elméket, de nem ebben a kontextusban. Barbara írja, hogy az operában a Carmen, az operát ugyan nem hagyodott, de örültem, mikor végül feldobta a pacskert. Hát ez nem szép dolog, azt kell, hogy mondjam, de vicces megfogalmazás, igen. De valamikor direkt ilyenek a szereplők, szóval az alkotó szándékát se felejtsük ki a képletből, és lehet, hogy egy nagyon irritáló karaktert nagyon jól el kell játszani ahhoz, hogy tényleg ilyen legyen, szóval az is valamilyen szintű tehetség. Tünde írja, hogy főszereplő nem volt, viszont ha Szabó Zsófit bármelyik sorozatban meglátom, az egyből tiltó listás lesz. Hát igen, így egyszerre mozgunk külföldi és magyar vonalon, kinek mi. Tamás azt írja, imádom a Csengetett Milord sorozatot, de Miss Poppy kibírhatatlan, elviselhetetlen, stb. Szerintem itt megint arról van szó, amit már többször is beszéltünk, hogy neki pontosan ilyennek kell lennie, és azt nagyon jól hozza, csak közben minket, nézőket idegesít. Igaz, nem sorozat, de ha meghallom Csobot Adélt, egyszerűen rosszul vagyok, de hasonlóan Tom Cruise és Leslie Nielsen. Hát Adélnak van egy bizonyos hangszíne, ami meg hát ugye a viselkedése is, aki hát sok mindenkit megoszt, ezt mondhatjuk így aztán. Tom Cruise hasonló, meg, de azt szerintem elvitathatatlan, hogy nagyon sok mindent megcsinál ő maga a filmjeiben, tehát egyben kaszkadőr munkát is végez. Leslie Nielsen pedig az egy személyes, tehát a személyes istenem, én nagyon szerettem a filmjeit, de ismerek olyan embert, aki szintén ráz a hideg tőle, nem tudja elviselni, szerintem meg nagyon jó volt azokban a szerepekben, amikor már viccesre vette a figurát, én nagyon szerettem. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ha volt ilyen, a második órában még ez lesz a kérdésünk, tartsanak velünk akkor is.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem

van az én világomban, vakot vezet, a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszár. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy segítsőrt.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jelentős változások várhatók a fővárosi parkolásban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás, melyet szombattól rendeltek el. A szakemberek továbbra is arra figyelmeztetnek, hogy a tartós helyenként 40 fokot meghaladó hőség fokozottan megterheli a szervezetet. Ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás, a víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat, de célszerű pótolni az ásványi sókat. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Megnyílt a budapesti Biodóma fővárosi állat- és növénykertben. A városi oázisban az egzotikus növények mellett többféle állatot, köztük a különleges majmokat, hulmánokat, bali seregélyeket és sarkantyús teknősöket is láthatnak az érdeklődők. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban. Július 1-től csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Őrs vezértere között. Megszavazta az országgyűlés a polgármesterek fizetésének befagyasztását. Az eddig érvényes törvény szerint szerdától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést, és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését.
0: Az időjárásról.
1: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Ceglét hangja és annak is a második órája, kedves hallgatók, amelyben még mindig ugyanaz a kérdésünk. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Harmadik, de utolsó alkalommal foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és a bent maradt üzeneteknek a végére értünk, jönnek azok, amiket ma küldtek el nekünk a kedves hallgatók, és még mindig elküldhetik a 0635 925 925-ös SMS számra, vagy a kívánság@ceglitradio.hu-ra. Küldjék is el, mert hogy ebben az órában már befejezzük ezt a témát, úgyhogy mindenki, remélhetőleg mindenki sorra kerül a végéig. Szulajmán, amikor Hürremet lecserélték, írja nekünk Zsanett. A sorozat megvan, Hürrem karaktere is megvan, de arra már nem emlékszem, hogy mikor történt az a csere, vagy hogyan, és arra sem, hogy mekkora botrány volt ebből annak idején. De tény, hogy amikor egy ilyen fontos szereplőt lecserélnek, az kellemetlen tud lenni. Nem kimondottan egy szereplő, hanem egy egész film idegesített, írja nekünk Szilvia, a Szomszéd tehene és az Egyszer volt Budán Bödör Gáspár. Szerintem nem voltam ezzel egyedül. A Szomszéd tehene az RTL-en ment, a Bödörék pedig a TV2-n ment, amikor azt hiszem, hogy Stoll Andrást teljesen elcsúfították, és egy ilyen falusi karaktert kellett játszani, aki Pestre költözik. Szerintem nagyon mellé ment az a sorozat. Az a helyzet, hogy tulajdonképpen sokkal egyszerűbb lett volna eleve egy olyan színész találni, aki hasonlóan néz ki, mint a karakter, akit el kell játszani, és akkor nem kell mindig megcsinálni a sminket, meg beállítani a haját, meg minden, hanem egyszerűen eljátsza az, akire ez a szerep íródott, nem pedig egy Stoll András, aki hát mondjuk, hogy nem tündökölt ebben a szerepben talán. Ezt így egységesen kijelenthető, azt hiszem. Zoltán azt írta, a Fekete vitorlákat Szabó Simon szinkronja miatt nem néztem, angolul inkább, a többiek remekeltek, borzasztóan irritált, nem illett a karakterhez. Igen, erről is beszéltünk, hogy sokszor van, hogy a szinkron nem sikerül jól, és ezért nehéz. 2010 óta kb. Bármi, amit elkezdtem nézni, ezt Gábor írja. Hát azért egy pár példát mondhattál volna, vagy színészre, vagy pedig esetleg sorozatra vagy filmre, hogy tudjuk, mikre gondolsz. Lajos írt példát, méghozzá színésznőket, kettőt is, Bella Ramsey és Daisy Ridley. Szerintem Bella Ramsey-t már sokat bántottuk idézőjelben az első adásban. Nagyon nem szeretik a kedves hallgatók, erre már rájöttünk, ugye mindjárt mondom, hogy melyik sorozatban egy játék feldolgozása, és akkor ott menekülnek. Az ilyen gombalényektől nem fogom tudni sajnos a nevét, de minden esetre egy ilyen horror sorozatban szerepelt, és nem kedvelték. Daisy-t pedig hát a Star Wars-ból ismerhetjük, de az újabb részekből, ugye Rey-t játsza ő benne. Én kedveltem, de azt is értem, hogy miért nem, mert nagyon sok ilyen hangot is hallottam. Zalán a Pokoli rokonokból, ezt Zoltán írta nekünk, a Pokoli rokonokból talán két részt láttam, a legelejébe belenéztem, hogy mégis a magyar sorozatgyártás most hol tart, engem nem vett le a lábamról, és nem is tudom, ki a Zalán karaktere, de köszönjük a véleményt. Csilla pedig azt írja, én egyszer Elena miatt félbehagytam a Vámpír naplókat, de azóta újrakezdtem, és ha tehetem, inkább a mellékszereplőkre figyelek. Ez is egy jó megoldás, hallgassuk meg, mit mond, de ne nézzünk oda. Ezt is meg lehet csinálni, hogyha valaki nagyon unszimpatikus. Volt olyan főszereplő vagy szereplő, aki annyira idegesített, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta? Hamarosan a kérdés, vagyis hát a téma végére érünk, úgyhogy ha még gondolják, 0635 925 925-ös.

0: hallgatók, a kérdésünk nem más, mint hogy volt-e olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatok miatta, és az előző blogban Bella Ramseyről is beszélgettünk, pontosabban egy hallgató írta, hogy őt nem kedveli, és nem tudtam a sorozat címét megmondani, de utána néztem, The Last of Us, ez a sorozat címe, ami játékból készült, és a játékban szereplő kislányt játssza Bella Ramsey, és nagyon-nagyon nem szerették a legtöbben, valaki szerint nagyon jó színész, valaki szerint ez a szerep vagy karakter nem illett hozzá. Én a Trónok harcában láttam őt, egy nagyon fiatal uralkodót játszott, aki aztán talán sereget is vezetett, nem tudom. Minden esetre abban szerintem jó volt, az a karakter illett hozzá, a másikat pedig nem láttam, úgyhogy nem is nyilatkozom erről. Azt írja nekünk Ervin, hogy Izaura, két pasi Catcher, Zorro a Hopkins, Popeye Robin Williams, komplett jó barátok, kuka az egész. Hát a jó barátokról szerintem a világ nagy része nem így vélekedik. Én Popeye-ként nagyon régen láttam a Robin Williams féle filmet, de én úgy emlékszem, hogy nekem gyerekként tetszett. És hát az Izaurát pedig abban meg az koromból fakadóan kimaradtam, de nagyon szépen köszönjük értékes válaszát Ervinnek. Ilona, The Walking Dead az összes szereplője miatt borzalmasak, vontatott, harmadik évadig jutottam nagyjából 5 éve és soha többet. Én elkezdtem nézni annak idején, tudtam is vele menni egy jó darabig, nekem akkor ez a zombis dolog nagyon bejött, szerintem jól valósították meg ezeket, de tényleg kicsit vontatott lett évről évre a sztori, és most már nem tudom, hagyadik spin-offja, vagyis ilyen testvérsorozat jön már ki, túl sok bőrt próbálnak már leúzni róla szerintem is. Sokálnapja sorozatban Lashana Lynch, ezt Andor írja nekünk, és gondolkozom, hogy a sakálnapját én láttam-e, de azt hiszem, hogy nem, de viszont, hogyha ez ugyanaz, amiből regény is készült, vagy hát először a regény, akkor viszont olvastam, de az meg ugye nem határozza meg, hogy ki milyen színésznő játszotta Lashanát benne. A Good Doctor főszereplője, ezt Imre írta, hát én ezt a srácot nagyon bírom, ő játszott ilyen thriller sorozatban is, és pont attól, amiért ilyen, hát nem is tudom, érzelemmentesen tud nézni az a srác, nekem azt nagyon jól hozza, a Good Doctort azt nem néztem, viszont ugye azt hiszem, hogy ő ott abban egy autista doktort alakít, és szerintem jól hozza azt a szerepet is, már amit így bemutatókból meg ilyesmikből láttam. Kalán néni, ezt Hajnal kell írni nekünk, hát Kalán néni az egy rajzfilmsorozat volt, nem? Nem, az egy mese. Nem baj, azt is nyugodtan írhatod. Kalánka, nyakában lóg egy kis aranykanál, csengettyű rajta csak is nyerre vár, csipi csipi csipi csupi csupi csodák. Nekem ez ugrott be, lehet, hogy nem erre gondol Hajnalka, de tényleg fura volt az a néni egy kicsit, most így belegondolok. Köszönjük szépen. Zsanett azt írja, a Szőke Kóla, hogy az mekkora barom film, végig se néztem. Hát, de annak pont az volt a szerepe, az egy ilyen szatíra tulajdonképpen, hogy ilyen furcsa legyen, és megmutasson egy érdekesebb, egy másik aspektusát a világnak, vagy a közegünknek, de ízlések és pofonok, megint ezt tudom mondani, valakinek persze nem jött át. Zsolt pedig azt írja, hogy Eric Roberts, amíg zenélünk, utána is nézek ki Eric Roberts, mert én bevallom őszintén nem tudom, hamarosan folytatjuk, tartsanak
1: velem. FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: minden turisták.
1: Hírek a Ceglin Rádióban.
2: Szerda éjfélig tart a harmadfokú hőségriasztás. Munkaszünet lesz az egészségügyben. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálathoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. A Szociális és Családügyi Minisztérium továbbra is arra kéri a lakosságot, hogy a hőség idején fokozottan figyeljenek egymásra, és amennyiben rossz állapot lévő segítségre szoruló embert látnak közterületen, értesítették.

0: Készítsék a regionális diszpécser szolgálatot, vagy szükség esetén hívják a 112-es segélyhívó számot. Munkaszünet lesz szerdán az egészségügyben, július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a háziorvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A nem sürgős egészségügyi kérdésekben a 1812-es zöld szám hívható, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Ezek elérhetősége a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ honlapján és az Egészségablak alkalmazásban is megtalálható. Jelentős változások lesznek a fővárosi parkolásban július 1-től, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkednek a díjak. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Szintén július 1-től újul meg az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai trollijárat is a belváros és az Örs vezérterek között. Jégesővel és villámlással kísért vihar vonult át Dalmácián, majd három helyen is tűz ütött ki, feltehetően villámcsapás miatt. A legsúlyosabb a helyzet Csiovon, ahol a lángok Okruggorni közelében lakott területeket is megközelítettek. Négy tűzoltó repülőgépet vezényeltek a helyszínre, majd az Orebic környéki területre. Az oltást az erős szél nehezíti. A viharokat rendkívüli hőség előzte meg. Splitben ma megdőlt a valaha mért legmagasabb hőmérsékleti rekord, 39,5 fokot regisztráltak.
1: Az időjárásról.
0: Némileg mérséklődik a hőség. Szerdán már sok gomoly felhő lesz az égen. Záporok, zivatarok, sőt felhőszakadás sem kizárt. A szél a zivatarok idején viharossá fokozódik. Éjszaka 18 és 26, napközben 32 és 38 fok várható. Érezhető enyhülés csütörtöktől várható. Akkor már csak 25-30 fok lesz napközben.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan. Látom.

Volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a filmet vagy sorozatot miatta? Ez a kérdésünk, és már csak két blokk van hátra, úgyhogy ha valaki még el akarja küldeni, akkor nagyon gyorsan 0635 925 925, és egyébként ki fog maradni ebből a műsorban, mert ma zárjuk ezt a kérdést. Azt írja nekünk Dávid, hogy az összes látványszínész, mint Jason Statham vagy Vin Diesel. Értem, tehát azokra gondolsz, akik izmosak, nem igazán tudnak jól játszani, de jól mutatnak a kamera előtt, és akkor hát ezért teszik be őket. De egyébként szerintem Jason Stathamnek van egy-két szerepe, amiben jót alakít, sőt, hogyha Vin Dieselre gondolok, akkor volt ez a Gorilla bácsi című vígjáték, szerintem az egy eltérő szerep, de kicsit ugyanez Arnold Schwarzenegger az Ovi Zsarúban például, ami szerintem egy nagyon sikeres film lett összességében, de mégis inkább az akciófilmekről híres. És igen, itt felmerül a kérdés, hogy ki mennyire jó színész, vagy inkább csak jól mutat-e a képernyőn. László azt írja, hogy Michel folyton a kamerában nézett, mintha lelkembe bámult volna. Nem is mondom, hogy milyen Michelre gondolhatott itt László, de mindenkinek a fantáziájára bízom. Köszönjük a választ, engem megmosolyogtatott. Aztán itt van Zoltán üzenete, manapság több olyan sorozat van a streaming szolgáltatóknál, a főszereplő a saját neméhez vonzódik, na azokat azonnal skippelem, mihelyest kiderül, sajnálom, ez van. Igen, hát elég konzervatív nép a magyar, én azt mondom, hogy az életnek ez is része, és hogyha ez egy sorozaton is megjelenik, nekem azzal igazából különösebb bajom nincsen, úgyhogy engem biztos, hogy nem riaszt el egy ilyen dolog, de van, akit igen, és ezt is megértem. F. Zsoltné azt írja, hogy volt és most is van. Ez nagyon jó, köszönjük szépen ezt a választ is, de azért még jobb lett volna, hogyha némi konkrétumot, vagy egy sorozatot, vagy egy színészt, vagy bármit leír nekünk a kedves hallgató. Nem tette meg, úgyhogy megyünk is tovább. Ginger írja nekünk, hogy sajnos én Robert De Niroval és Benicio Del Toroval vagyok így, ha meglátom a filmben, képtelen vagyok tovább nézni, akármennyire is tetszett, addig ez van. Az nagyon durva, de moziból is kijössz, akkor ezek szerint elhiszem, hogy ennyire zavarnak, de akkor fel kell készülni, hogy hol fognak feltűnni, és akkor talán olyan filmre be se kell ülni, vagy nem kell elindítani. Del Toro az meglepő, mert Robert De Niro-t valahogy meg tudom érteni, bár ő is nagyon nagy színész szerintem, főleg a régebbi filmjeiben azért nagyobbakat alakított, most már inkább átment erre a vígjáték vonalra, de Del Toro szerintem ő nagyon karakteres, és általában jól is hozza a szerepeit, meg vagyok lepve, de hát ez van. Aztán Quantico, ezt Nóra írja nekünk, a főszereplő karaktere, Priyanka Chopra, most próbáltam megnézni a sziklát, hát ha más a másik szerepben, de a felénél feladtam. Hát ezek szerint akkor ő nem jön be, ne erőltesd Nóri, azt mondom, hogy ezt a vonalat. Bernadette azt írta, hogy olyan még nem volt, max arrébb pörgetek, de azt is, amikor már másodjára nézem, nekem az a halálom, amikor meghalnak a kedvenc főszereplőim. Hát igen, ez azért rossz dolog, de valahol pont ez is a feladata egy sorozatnak, hogy az érzelmeinkre hasson, és valamikor így hatnak az érzelmünkre, hogy egy adott karaktert kiírnak belőle, valamilyen baleset éri, meggyilkolják, nem tudom, bármi történhet vele, de igen, ez így működik, és pont ettől szeretjük a sorozatokat, azt hiszem, jó esetben, vagy ettől is. Kedves hallgatók, egy blokkra még visszajövünk, hogyha gondolják, tartsanak velünk, 0635 925 925, hogyha még idegesítő színészeket vagy sorozatokat küldenének nekünk, de már csak pár perc van hátra.

Elérkeztünk, kedves hallgatók, a mai utolsó üzeneteinkhez itt a Ceglét hangjában. A témánk nem volt más, mint hogy volt olyan főszereplő, aki annyira idegesítette, hogy nem nézte tovább a sorozatot miatta. Ha volt ilyen, akkor elküldték nekünk, most már ne küldjenek, lezárjuk ezt a kérdést és a műsort is hamarosan. Jönnek tehát az utolsó üzenetek. Úgyhogy ennyi fog beleférni, amennyi hátra van. Péter azt írja, a szomszédokból szinten mindenki. Egy érdekes vélemény, senkit nem szerettél a szomszédokban, de valószínűleg mégis nézted, mert nem nagyon volt más lehetőség. Szerintem azért voltak jó színészek a szomszédokban, de azt megértem, hogy idegesített meg az egésznek a lassúsága, de egy nagyon érdekes korlenyomat volt szerintem a szomszédok. Azt írja Ildikó, hogy engem a török filmek idegesítenek, ahogy a férfiak lenézik a nőket, és ahogy 5 percig csak gyűlölettel néznek egymásra, miközben szól a cincogó zene, és nagyon sok ideges fejet is küldött nekünk Ildikó. Hát igen, igen, előttem van a jelenet, ahogy tényleg valami pengetés szól, és akkor néznek egymásra gonoszan, aztán jön a reklám, és folytatódik a nézés. Hát igen. László azt írja, a Hannibal sorozatban a főszereplő látnok FBI-os csávó karaktere volt már idegesítő, mint ha beletennéd egy pszichotrillerbe Harry Pottert. Ezt még Mads Mikkelsen sem tudta ellensúlyozni. Én néztem azt a sorozatot, pontosabban végignéztem, én bírtam. Igen, csak brutális jelenetek vannak benne, de ettől függetlenül nekem átjött az a sor, és nem emlékszem, hogy idegesített volna az FBI-os csávó, de megmondom őszintén, arra sem emlékszem már, hogy kijátszotta ilyen távlatokban. Minden esetre köszönjük az üzenetet. A mi kis falunk makogós manusa, ő nálam kiverte a biztosítékot, pedig a sorozatot nagyon szerettem, de emiatt és a szereplőgárda cserélődése miatt abba hagytam a nézését. Tudom, kiről van szó, de azért azt tegyük hozzá, hogy ezt a fajta dadogást, makogást, ezt nagyon nehéz lehet ennyire jól hozni. Szerintem nagyon zseni, hogy ezt eljátsza. Tehát olyan, mintha ösztönösen így beszélne tényleg, pedig a színész valószínűleg nem így beszél. Úgyhogy nekem az bejön ilyen szempontból. Igen, kicsit talán koptak a színészek, nem annyira jó már az alapszereplő gárda, mint régen volt, de azért egy-két rész az nagyon jó tud lenni még ma is. Glenn Powell bár filmekben játszik, de nyálas vigyora, nem bírom, írja nekünk Laura, a Top Gun Maverickben játszott, Tom miatt néztem meg a filmet, de mikor megláttam, majdnem kimentem a teremből, nem szeretem. Igen, hát azért, hogyha az ember elég kíváncsi a sztorira, szerintem az akkor nem megy ki a filmről, még akkor sem, hogyha van egy ilyen szereplő, maximum tényleg rá kevésbé kell figyelni. 2 üzenetünk maradt. Éva azt írja, jó barátok, Mónika, de lehet, hogy csak a magyar hangja miatt nézhetetlen számomra. Mónikának azt hiszem, hogy nem Kökényesi Ági, az Rachel, hanem Kis Erika. Kis Erika volt a hangja, akinek én kifejezetten szeretem a szinkron hangját, meg Kis Erikát is szeretem amúgy, de én azért szerettem meg, mert a Dragon Ballban a Bulma karakterének volt ő a hangja, és hát Bulmáim mindenki oda volt annak idején általános iskolában, de a lényeg az, hogy én innentől kezdve az ő hangját nagyon kedveltem, és szerintem Mónikaként is tök jó hangja. Az utolsó üzenetünk pedig Annáé, a gyilkos elmékben van az a halál idegesítő szőke, call centeres nő, aki folyton okoskodik. Bár nem tudom, mert miatta egyáltalán nem néztem a sorit. Gondolom, annyit megnéztél belőle, hogy rájöjj, hogy ő több részben is vissza fog térni, és mindig okoskodik, és ezzel ki is írta magát a sorozat, meg ez a színésznő is az életedből. Hát köszönjük szépen, tanulságos adás volt ez is, kedves hallgatók, a főszereplős témát ezennel lezárom, és holnap egy új témával jelentkezik a Ceglét hangja. Remélem velem tartanak akkor is, köszönöm megtisztelő figyelmüket és az üzeneteket, Vörös Nándi búcsúzik, viszont hallásra. Cegli.

0: kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű, sötütött, bombasztikus jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál, Süveges András, így lesz ez kisebb-nagyobb megszakításokkal egészen este 6 óráig. Mutatom azonnal, mivel indul a mai Jó reggelt Szeglét című műsor. Utána azonnal játszom Bruno Mars előadásában az I Just Might című közös ismerőst, tartsanak tehát velem!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja.
2: Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen, országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellitei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, valamint egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A polgármesterek fizetésének befagyasztásáról is döntött az országgyűlés. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hépszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak.
3: Az időjárásról.
4: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Nem mellesleg, július első napja van, szerda, hogy rohan az idő, nem? Mindjárt itt van augusztus. Ezzel a nappal egyébként egy kicsit később majd részletesebben foglalkozom, meg a reggeli műszakban jönnek a fontos hasznos infók, programajánló, lapszemle, a csillagok üzenetei és egy beszélgetés is. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Szegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten, a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban. Azonnal folytatjuk a legfrissebb információkkal, utána jövök vissza. A kiváló slágerekkel tartsanak velem.
1: Ceglid Rádió. Hírek a Ceglid Rádióban.
2: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Dunamenti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. Megkezdődött az ügynökakták feltárásáról szóló törvényjavaslat vitája az országgyűlésben. A Tiszás Mellitei Barna Márton a törvényjavaslat előterjesztőjeként hangsúlyozta, a kormány a rendszerváltás adósságát akarja rendezni azzal, hogy nyilvánosságra hozza a diktatúra idején a hálózatokkal együttműködők listáját. Tar Zoltán kultúráért felelős miniszter szerint a javaslat lehetőséget teremt a múlttal való szembenézésre. Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője arról beszélt, az országgyűlés alá tartozó Nemzeti Emlékezet Bizottsága az elmúlt években sokat dolgozott azon, hogy feltárja az iratokból, amit lehet. Latorcai Csaba KDNP-s képviselő úgy látja, elég lenne módosítani a Nemzeti Emlékezet Bizottságára vonatkozó szabályokat. A Mi Hazánk vezérszónoka Novák előtt pedig azt mondta, a törvényjavaslat nem garantálja a teljes körű nyilvánosságot, mert az új bizottság tagjait a kormány nevezheti ki. Megszavazta a parlament a szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetését. A Tiszás javaslat indoklása szerint a hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, valamint egyes szervezetekre, sajtótermékekre, ami nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában. A polgármesterek fizetésének befagyasztásáról is döntött az országgyűlés. Az eddig érvényes törvény szerint mától nőtt volna a településvezetők fizetése, de most a jelenlegi szinten marad. Az új szabályozás szerint eltörlik a nekik járó költségtérítést és csökkentik a vármegyei közgyűlési elnökök fizetését. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd, úgy, mint a fővárosban a BKK. Az

0: Mi tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik. Közben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál este 6 óra egy kisebb, nagyobb megszakításokkal Süveges András, remélem velem tartanak. Azon a folytatjuk a Cellidia kedvenc közös ismerőseivel, nem sokára pedig visszatérek és programokat ajánlok, ezért is füleljenek rám.
1: Jó reggelt, Cellidia!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gólyalábas és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemői templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolasorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretett el, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, melyik slágerrel startol a következő felvonás. A hírek után azonnal ezt a közös ismerőst játszom, az a cím egyébként, hogy Dracula. Milyen ijesztő, nem? Na ez jön hamarosan, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja.
2: Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk, szó szerint. A Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 7:00, kettől péntekig 9:30-tól 17:00, szombaton 21:30-tól 6:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
6: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
7: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
8: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
9: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
10: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
11: Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Harmadfokú vízkorlátozást rendeltek el a Duna menti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő két napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett. A regionális diszpécser szolgálatokhoz 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan. Jelentette be az egészségügyi miniszter. Egedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenlét és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hévszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is.
10: Az időjárásról.
11: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható.
10: Induljon! egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott energiától duzzadó friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást, a jó reggelt Ceglédet, a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel folytatjuk, ezeket játszom. Aztán meg elmondom a Lapszemle című robotnak köszönhetően, hogy miről ír a borsonline.hu oldal és a nemzetisport.hu felület. Tartsanak velem! Jó

0: hírek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Nádas György a napokban vallott a családi drámájáról. Fiai elfordultak tőle, nem állnak vele szóba, és az unokát sem láthatja a humorista. Elmondása szerint az örökség miatt vesztek össze a családtagok. Nádas György fia azonban nem így emlékszik. Egy podcastban beszélt arról Nádas György, hogy minden édesanyja halálával kezdődött. A szomorúság mellett ugyanis az örökség rendezése is terítékre került. Ez azonban egy olyan nagy konfliktust okozott a családban, melynek következtében mind a két fia megszakította vele a kapcsolatot, és már egy éve nem látta az unokáit sem. Két nagyfiam van, az egyik zenész, a Kanári-szigeteken él már lassan 4 éve, a másik fiam színész. Mindkét oldalról van egy-egy unokám, 14,5 éves a nagyfiam fia, Olivier, és 3,5 éves lesz Louis, a kisebbik fiam leánya. Sajnos nem találkoztam velük az elmúlt évben, mert édesanyám halála óta kitagadtak a gyermekei, mondta tehát Nádas György. Még mielőtt én megosztottam volna velük édesanyám örökségét, ők azt hitték, minden az övéké. Én pedig innentől kezdve kilettem paterolva. Sajnos az a baj, hogy nem egyedül vagyok, hanem a környezetemből, ismerősöktől egyre többször hallom, hogy ez a generáció hajlamos ilyesmire. Azóta én és a feleségem le vagyunk tiltva náluk, részletezte a szívszorító történetet. A humorista elmondta, hogy az örökséget saját anyagi helyzet rendezésére fordította. Mint mondta, az hány neki a legjobban, hogy nem tud semmit az unokáiról. Biztos benne, hogy neki is van része abban, hogy ez a helyzet idáig fajult, de szerinte nem érdemli a teljes eltiltást. Szavait azonban cáfolja az a meglepő bejegyzés, melyet kisebbik fia tett közzé a közösségi oldalán. Isten a tanúm rá, hogy nem akartam ebben a témában megszólalni, de mivel a művész úr éppen körbe sajnáltatja magát a médiában, így nagyon röviden reagálnék rá. Igen, megszakították vele a kapcsolatot a fiai, ahogy a család többi része is. Így kezdte a bejegyzésben, majd 2 hét rá valójában nem az örökség körüli vita miatt ment tönkre a kapcsolatuk az édesapjukkal. Nem, nem azért, mert hozományvadászok vagyunk. Egy utolsó jó szándék jegyében nem teregetem ki, hogy mi volt ennek az oka, hogy az őt még mindig kedvelőknek ne romboljuk le a közkedvelt humorista imázsát, cserébe viszont elvárnám, hogy ne játssza tovább az áldozatot, és ne beszéljen se rólunk, se a családunkról a nyilvánosság előtt, írta tehát mindezt Nádas György humorista fia. Hát az a nagy sejtésem, hogy bizony ennek a sztorinak itt még nincs vége.
0: Ceglid Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus, vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
4: Kedves hallgató, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a nemzetisport.hu felülettel. A Nuevo León stadion fölé tornyosuló Cerro de la Silla tökéletes díszletet adott a világbajnokság egyik drámai mérkőzésének, Marokkó és Hollandia összecsapásának. Kiküldött tudósítónk, írja a portál, Borsos László beszámolója szerint a helyszín Monterrey számára a világbajnokság jóval többet jelentett 4 mérkőzésnél, hiszen Nuevo León szövetségi államvezetősége 34 hosszú távra szánt fejlesztést kapcsolt a tornához. Korszerűsítették az egyes metróvonalat, a közösségi közlekedés több ezer új környezetkímélő autóbusszal és 500 megállóval bővítették, fejlesztették a repülőteret és az Egyesült Államok felé vezető úthálózatot. A Nuevo León stadion már az elhelyezkedésével is lenyűgöző látvány nyújt. Az aréna mögött magasodik a város elképének számító Cerro de la Silla, amely a nyeregre emlékeztető sziluettjéről kapta a nevét. Hogy pontosan miről van szó, és mi történt még ott a környéken a világbajnokság ideje alatt, ez is kiderül a nemzetisport.hu oldalról. Interjút adott a lapnak Szomália, a Ferencváros korábbi játékosa, aki először 2011-ben érkezett a magyar klubhoz, labdarúgásról van szó, majd Franciaország és Szaúdi kitérő után 2020-tól két idényen át ismét a zöld-fehérek futballistája volt. Elmondta, hogy Riói házában nézte Brazília és Japán meccsét kislánya és felesége társaságában. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány, itt lakik a környékünkön, de még nem találkoztam vele, nyilatkozta ő, miután hazaköltöztünk Magyarországról, nem ment könnyen az ideális otthon felkutatása, két kutyusunk is van, aztán találtunk egy remek kis házat, az óceánpart egy ugrás. Szomália szerint Neymar személye akkor is fontos, ha nincs a pályán, vagy ha csak kevesebb játékperc jut neki. A brazil játékosok számára ő nem csupán csapattárs, sokkal inkább félisten, amolyan spirituális vezér. Szomáliával is készült át egy beszélgetés, ezt is olvashatják a nemzetisport.hu oldalon. Nagy tavaszi meneteléssel zárta a női kézilabda élvonal elmúlt idényét a Buda Őrs, amely története 9. NB1-es kiírásában 9 győzelemmel és 3 döntetlennel, 21 ponttal a 9. helyen végzett a 14 csapatos mezőnyben. Ez a második legjobb első osztályú helyezése és a második legtöbb elért pontszáma, ennél jobban csak 2 éve szerepelt a Budai Dániel által irányított együttes. Április-májusban az utolsó 7 bajnoki mérkőzésből 5-öt megnyert, ebből ráadásul 4-szer egymás után diadalmaskodott. Jó idényünk Eddig volt sikeres évet zárt a klub, a Serdüli és az Ifi csapat is a bajnoki négyes döntőbe került. Tekintett vissza a tavaly Magyar Kupa bronzérmes Buda Őrsiek 2020 nyarán kinevezett edzője, aki tavaszi szerződés hosszabbítása nyomán további 2 évig vezetheti a csapatot. Budai Dániellel is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegl!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt. I've been

0: Itt a 92-tön, kedves hallgatók, a Jó reggel Ceglédben folytatjuk reklámokkal, friss infókkal, utána jövök vissza. Igen, a dalokkal, a ceglédiek kedvenceivel. Maradjanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked

0: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes, gránitmosogatók, színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinot Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18:30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: 3. fokú vízkorlátozást rendeltek el több településen. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. 3. fokú vízkorlátozást rendeltek el a Duna-menti regionális vízmű teljes szolgáltatási területén. Ez 120 települést érint Pest, Nógrád és Komárom-Esztergom vármegyében, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter ismét arra kérte a lakosságot, hogy a következő 2 napban ne locsoljanak, ne töltsenek medencét, ne mossanak autót a vezetékes vízzel. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett. A regionális diszpécser szolgálatokhoz 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget. Elkészült a kórházi fertőzések mérését, ellenőrzését és közzétételét szabályozó módszertan, jelentette be az egészségügyi miniszter. Egedűs Zsolt a tárca Semmelweis napi ünnepségén elmondta, ősz elejétől nyilvánosan egységes és összehasonlítható formában teszik közzé az adatokat. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenlét és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új hépszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni, a B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz 1 óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is.
3: Az időjárásról.
4: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen. Délutántól többfelé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható.
3: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten, a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi és északnyugati szelet, de viharos lökések zivataros környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió.

0: rádiózást kívánok mindenkinek!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám!
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
4: Hallod? A természet hív. A kutyád nem csak házi kedvenc, benne még ott él az ősi ösztön. Ezért született a Wolfsblut, ultra prémium kutyatáp, valódi hússal, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Minden falat válogatott színtiszta fehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tiszta fehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kisállat eledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áru választékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
7: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Változik az egészségügyi ellátás rendje a mai napon. Már csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni. A B-ben 600-at, a C-ben 400-at, míg a D-jelű utcákban 300 forint lesz egy óra parkolás. Drágultak a P plusz R parkolók is. Országos közlekedés szervező létrehozásáról döntött a kormány, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a társaság a jövőben a közösségi közlekedés megrendelését, szervezését és ellenőrzését végzi majd úgy, mint a fővárosban a BKK. Az állami tulajdonú közlekedés szervező kezeli majd a vasúti járművek beszerzését is. A tárca vezető emlékeztetett arra, hogy a tervek szerint az uniós forrásokból 42 új évszerelvényt és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Ma van a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja Magyarországon. Annak emlékére tartják, hogy 1992. július 1-én lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény. Ezen a napon a polgármesteri hivatalok és az önkormányzati irodák munkaszüneti napot rendelhetnek el, de a kormányablakok nyitva tartanak. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatos nyitvatartó patikák biztosítják. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak, Magyar Péter miniszterelnök. Az egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat már megjelent a magyar közlönyben. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget.
3: Az időjárásról.
8: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen, délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben a 32-38, késő este 21-29 fok várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es úton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
7: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval, kakaóval, tejjel, teával, esetleg hideg csapvízzel átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és további jó rádiózást, folytatjuk dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel, és hamarosan visszatérek, elárulom, mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi horoszkóp, tartsanak velem.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

már is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön. Ne bízd meg ma mindenkiben. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez hamarosan kiderül. Kos, ma talán valaki megpróbálja kikapni a kezedből a karmesteri pálcát, és igyekszik átvenni az irányítást az életed egy része felett. Talán csak egy programodat szervezi át, vagy hiúsítaná meg, de arra is van esély, hogy tartósan függő helyzetet akar előidézni. Láss át a szitán, és ne hagyd, hogy manipulálják az életed. Bika, ma úgy alakulhat, hogy már csak egy apró darab hiányzik egy kirakósból, csak egy utolsó simítás kellene még, de valaki megpróbálhatja mindezt tönkretenni vagy akadályozni. Ha így van, ő a te embered. Irányítsd hát a figyelmedet rá, és mutasd meg neki, ki az úr a házban. Most nem mutasd gyengeséget, mert attól felháborodhat. Ikrek, ha úgy is érzed, hogy sinem vannak a dolgaid, és egyre magabiztosabb vagy, majd kicsit légy óvatosabb a szokásosnál, mert veszély leselkedhet rád. Egy rossz szakaró ugyanis talán kihasználná az óvatlanságot és az esetleges könnyelmiséged, és igyekezze megszabadítani a jól megérdemelt javaid egy részétől. Rák, ma csalódás érhet, amikor valaki, akiben nagyon szerettél volna megbízni, nem hozza az elvárásokat, és olyan helyzetet teremt, amely miatt talán kénytelen leszel nagyobb távolságot tartani tőle a jövőben. Ha így is van, ne menj túlságosan messzire, talán hamarosan mégis megérdemel az illető egy második esélyt. Oroszlán, ma kissé felgyorsulhatnak körülötted az események, így ügyelj arra, hogy mit kétkezed a kormány rúdon legyen, nehogy egy hirtelen szélük és váratlan irányba terelje a dolgokat körülötted. Ha pedig úgy érzed, hogy az irány már nem megfelelő, előbb lassíts egy kicsit, gondolkodj, és csak azután módosíts a terveiden. Szűz, ma kicsúszhat egy lehetőség a kezeid közül, vagy egy terved megvalósítása nem úgy alakul majd, ahogyan szeretnéd, de ne hagyd, hogy emiatt az egész napodat a rossz hangulat jellemezze, vedd tudomásul a veszteséget és lépj tovább. Koncentrálj arra, amiben örömödet leled, maradj pozitív. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot. Jó reggelt!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
1: Reklámot hallottak.
3: Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma légy felkészült, ne adj esélyt a veszteségeknek. Nagy az esély ugyanis rá, hogy egy esetleges figyelmetlenségedet használná ki valaki, amikor rá akar venni valamire. Légy vésen és ne érezd magadat akkor sem kellemetlenül, ha mindezzel okozol némi feszültséget. Vannak emberek ugyanis, akik nagyon meg tudnak sértődni, ha nem sikerül átverniük másokat. Skorpió, majd zavarba ejtő ajánlattal kereshetnek meg, ami könnyen lehet, hogy első körben nyitott fülekre talál nálad. Legyen azonban bármennyire is kecsegtető a dolog, ügyelj az apró részletekre is. A lényeget ugyanis mindig ott rejtik el, és ez a mai esetre különösen igaz lehet. Nyilas, ma lehet, hogy egy elsőre ijesztő helyzetet kell kezelned, és talán úgy gondolod majd, hogy egyedül nem is leszel képes úrrá lenni a dolgon, de hidd el, hogy ez korán sincs így. Csak egy kicsit át kell gondolnod a dolgot, és hamar rá fogsz jönni, hogy ez a mai nap is csak egy a sok közül, és a feladat is valójában átlagosnak mondható. Bak, ma úgy érezheted, hogy függő helyzetbe kerültél valamitől vagy valakitől, és az irányítást kezd kicsúszni a kezeid közül. Ha így van, és zavar ez a helyzet, állj meg egy pillanatra és gondold el, miként tudsz kiszabadulni mindebből. Tedd meg, amit kell még akkor is, ha mindezért be kell vállalnod egy kis feszültséget is. Vízöntő. Ha valaki igazán képes arra, hogy egyensúlyban tartsa az életét, akkor az te vagy. Általában nincs ezzel különösebb problémád, de ma feltűnhet körülötted valaki, aki képes lehet arra, hogy kibillentsen a stabil helyzetedből. Fogd el a kihívást és mutasd meg, ki az úr a háznál. És végül halak, ma alkalmad lehet megmutatni a környezetednek, mire vagy képes egy olyan helyzetben, melyben talán a legtöbben csődöt mondanának. De nem te. Légy elszánt, és ne hagyd magadat. Mutasd példát, mutasd meg, hogy az illető, aki ma kikezd veled, még annyira sem tud bántani, mint egy szúnyogcsípés. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják, a gyógyszertár telefonszáma következő 53-500-295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak és kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
0: FM 92.

0: Kedves hallgatók, azonnal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban a Jó reggelt Ceglédet a friss információkkal, utána pedig visszatérek a Ceglédiek kedvenc dalaival, maradjanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Változik az egészségügyi ellátás rendje a mai napon. Már csak telefonnal lehet fizetni a parkolásért Budapesten. Hidegfront közelít záporokkal. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától már csak mobiltelefonnal lehet parkolási díjat fizetni Budapesten, a több mint 3000 parkolóautomatát leszerelik. A parkolás alkalmazással, SMS-ben vagy telefonhívással intézhető. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Emellett emelkedtek a parkolási díjak is. A belvárosi A-zónában már óránként 800 forintot kell fizetni.

0: új szerelvényt, és legalább 35 új Intercity motorvonatot vásárolnak. Ma van a köztisztviselők és kormánytisztviselők napja Magyarországon. Annak emlékére tartják, hogy 1992. július 1-én lépett életbe a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény. Ezen a napon a polgármesteri hivatalok és az önkormányzati irodák munkaszüneti napot rendelhetnek el, de a kormányablakok nyitva tartanak. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik, a gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatos nyitvatartó patikák biztosítják. Tóth Árpád korábbi kórházigazgatót, egészségügyi szakértőt nevezte ki országos kórház főigazgatónak, Magyar Péter miniszterelnök. Az egészségügyi miniszter javaslatára meghozott határozat már megjelent a magyar közlönyben. A hőség idején is megbízhatóan működik a szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer. A rendkívüli hőség miatt elrendelt vörös kód utóbbi 5 napja alatt összesen 108 bejelentés érkezett a regionális diszpécser szolgálatokhoz. 79 esetben közterületen tartózkodó emberek elhelyezéséhez kértek segítséget.
1: Az időjárásról.
0: A sok napsütés mellett egyre több lesz a gomoly felhő az égen, délutántól több felé számíthatunk záporokra, zivatarokra, felhőszakadásra. A szél zivatarok környezetében viharossá fokozódik, napközben a 32-38, késő este 21-29 fok várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek. Itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, a mikrofonnál Süveges András. Reklámok után folytatjuk Tóth Abigaillel, Duffyval, Tylával és még sok más kiváló előadóval, meg slágerrel. Én meg programokat ajánlok majd, és elárulom azt is, milyen időre számíthatunk a következő napokban hazánk területén. Tartsanak velem!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
7: Reklámot hallottak! Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban, már ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten, a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi és északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári idővel lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: bemutatom azonnal, kedves hallgatók, mivel indul a mai reggeli műszak utolsó 60 perce. A Benson Boom slágerét játszom a címen Mystical, Magical. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Cegléd külső Kőrösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem. Bugár Zsanettet szeretném.
6: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620 288 95 94. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
9: Mától hatályba lép a 3 eurós vámszabály. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át Szegeden. Hidegfronthoz zivatarokat, lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Árat emel mától a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás. Az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. Mától látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakított ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Az új bemutató teret külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött. A fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
3: Az időjárásról.
9: Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
3: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jóha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Itt a 92-tön a Cegléd Rádióban folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, és ebben a szigatlan percben nem az enyém lesz a főszerep, hamarosan jön majd egy beszélgetés, maradjanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
3: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
8: Kedves hallgatók, egy régebbi beszélgetés következik itt a 92-tön, de a téma most is aktuális. A riporter Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
9: Cegléd Rádió.
1: 92.5.
10: Kedves hallgatók, ez itt tehát Egészségünkre című sorozatunk, immáron 31. része. Most is szokás szerint dr. Szabó Ivettel fogok beszélgetni majd itt a következő percekben, akik megérkezett ide stúdiónkba. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz.
11: Köszöntelek én is, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
10: Egy viszonylag kényes témával foglalkoztunk az elmúlt részben, ugye ez a bizonyos menopauza, ami általában a hölgyek életében egy időben eljön. De tényleg arról talán nem is beszéltünk, hogy ez mikor jelentkezhet legelőször, és meddig tolódhat ki, talán ezt nem is vetettük föl. Lehet, hogy erről is fogunk majd beszélni akkor, hogyha gondolod.
11: Igen, ez egy nagyon fontos terület. Egyrészt, mivel alapvetően minden nő életében, aki megéri ezt a kort, el fog jönni. Ugye ez az az időszak, amikor úgymond a reproduktív korból, tehát amikor termékeny a nő, abból az időszakból átmegy egy másik állapotban, és ezt az átmenetet szoktuk kihangosítani, hogy ezekkel a hormonális változásokkal milyen egyéb dolgok, tünetek, egészségügyi velejáróval kell számolni. És amit kérdeztél, hogy ez mikor, ez nagyon fontos tudni, ugyanis azt látjuk, hogy ez évről évre, inkább évtizedről évtizedre előrébb tud jönni.
10: Hoppá.
11: Tehát ez a menopauza, ez előrébb szokott jönni, és talán még fontosabb, hogy most, hogy egy átlag életkort kellene mondani, persze van, hogy 49-52 éves kor, 45-55 éves kor, ez úgy a tág intervallum, de ami talán fontosabb, hogy ezt megelőzi a perimenopauza, ami egy 10 éves intervallum, aha, amikor ezek a hormonális változások már elkezdődnek. Ugye ez általában nem egy varázsütésre szokott történni, ez egy folyamat, és abban van nagy egyéni különbség, hogy kinél milyen tünetekkel jár, vagy ki mennyire éli ezt meg intenzíven.
10: Igen. Ugye ezt pedzegettük már az elmúlt részben is, és ott hagytuk abban, hogy vajon a férfiak szerepe mi lehet ebben a dologban. Könnyebb megélni egy menopauzát egy olyan nőnek, aki mellett áll egy stabil férfi, vagy egyedül egyszerűbb? Hogy érzed ezt?
11: Hú, de komplex kérdés ez.
10: Ez az?
11: Igen, mert számba. Nyilván ez az egész menopauza történeten túlmutat, uh-huh. és nagyon bejön a párkapcsolati kérdések, hogy illetve ne. Az, hogy valaki milyen párkapcsolatban él, mennyi önismerete van saját magára vonatkozóan, és kinek mit jelent a jólét, akár az érzelmi igen. jólét, vagy a biztonság. Uh-huh. És innentől kezdve tényleg ez, és akkor induljunk el a végéről, az, hogy segít-e az, hogy valaki mellett van egy, nyilvánvalóan azt gondolom, hogy a legtöbb nehéz helyzetben egy támogató társnak a jelenléte, az azért egy kulcsfontosságú jelentősége jogos. Van.
10: Igen.
11: Ugyanakkor lehet, hogy abban van olyan egyéni különbség, hogyha valaki mondjuk egy ilyen introvertáltabb karakter, hogy lehet, hogy adott időszakban, akár adott nehézségekben egy kis egyedül létre van szüksége. És itt nagyon fontos, hogy tisztában legyünk azzal, hogy nekünk mi a jó. És hogyha tudjuk, hogy mi a jó, például egy adott nehézséggel, hogy most akkor legyünk témába vágóak mondjuk a menopauzának az egyik tünetével kapcsolatosan, én ezt jobb szeretném úgy, hogy most egy kicsit hagyjanak békén egy fél órára, én szeretnék elcsendesedni magamba és így igen, szusszanni igen. egyet, legyek tudatában, hogy én egy ilyen karakter vagyok, és nekem ez a jó, vagy pedig én most azért vagyok feszült, mert ez egy annyira nehéz helyzet, hogy szükségem van kapcsolódásra, akár a páromra. És tehát, hogy mind a kettő rendben van, a lényeg az, hogy legyek azzal tisztában, hogy nekem mi segít, és ezt kommunikáljam a párom felé, hogy igen. a párom tudja azt, hogy nekem most egyedül létre van szükségem, egy negyed órára, 20 percre, vagy arra van szükségem, hogy legyél itt, és csak viselj el, és akkor valahogy majd túljutunk ezen közösen. Tehát fontos, hogy ezt így őszintén tudjuk kommunikálni.
10: Igen.
11: És ez fogja a párkapcsolatnak az erősségét is megadni, hogy lehet azt mondani, hogy lehet, hogy te segíteni akarsz nekem, de most kérlek, adj negyed óra szünetet.
10: Igen, ez érdekes, ugye? Hát azt is pedzegettük már az elmúlt részben is, hogy hasonló dolgok a férfiak életében is lezajlanak egy idő után, és hát főleg régebben volt nagyobb divat az, hogy elég nagy korkülönbség volt a férj és a feleség között, akár néha 10 év is, ha nem több. Mostanában már talán közelebb állnak egymáshoz korban a házastársak, tehát lehet, hogy nem egyszerre érkezik meg ez a váltás, ez a hormonális váltás, hanem jó néhány év csúszással.
11: Igen, azért a férfiaknál ez egy folyamatosabb, fokozatosabb változást jelent, és ezért mondjuk azt, hogy nem biztos, hogy olyan hangos, mint a nőknél. Azért a nőknél alapvetően lehet, hogy egy ilyen 10 éves, maximum 10 éves periódusról beszélünk, de ezek a tünetek, ezek a hormonális átállások azért mondjuk egy 3-5 év alatt leszoktak zajlani. Férfiaknál ez tényleg egy évtizedes fokozatos átalakulás, uh-huh. és ezért, illetve ugye a nemi hormonok tekintetében, itt most akkor a progeszteron, ösztrogén, nem biztos, hogy olyan nagy változás van a férfiak esetében, hiszen igen. korábban a nők ugye a menstruációs ciklusuk miatt havi szinten, vagy ciklus szerint ugye. Is megélik ezt a hullámzást, tehát a férfiaknál ilyen jellegű ciklusingadozás nincsen.
10: Persze.
11: Tehát inkább ebből a szempontból azt mondom, hogy ki hol tart az élet szakaszában. Tehát a férfiaknál ez nem biztos, hogy a hormonális változással lesz összefüggésben, hanem akár az életközepi válság, vagy hogy elgondolkozom azon, uh-huh. hogy helyemen vagyok-e, mi az én feladatom, a szerepem. Szeretnék még valamit kipróbálni, valami nagy horderejű projektbe belevágni, vagy szakmát váltani, vagy bármi.
10: Igen, igen.
11: Inkább ezek azok a életciklus változások kapcsán, amit említettél, hogy ez így passzolhat, vagy időben jobban összetolódhat uh-huh. a női életben láthatókkal.
10: Igen, igen. Amikor a nő beleér ebbe a korba, és ott van mellette egy férfi, akkor neki egy picit jobban oda kell figyelni a párjára ilyenkor, vagy mi a feladata, vagy mit tud segíteni?
11: Én nagyon szeretem kihangosítani azt, hogy egy kicsit a kell szót cseréljük az érdemesre. Nézzük meg egyébként magunkon jó. egy napig. Tehát, hogy ezt mondjuk így változtassuk meg ezt, hogy nem azt mondjuk, hogy oda kell figyelnem a páromra, hanem hogy érdemes odafigyelnem a páromra. Mert ha valakivel együtt élek, és akkor ez megint inkább egy ilyen párkapcsolati kérdés, nyilván a szokásaink, az együtt töltött idő, a viselkedésünk, a másik kiismerése, az megtörténik egy idő után, kialakul nekünk egy rutinunk, kialakul egy rendszerünk, egy szokásunk, És vannak dolgok, amiket aztán el tudunk viselni a másikban, vannak, amiket kevésbé, de a párkapcsolati dinamika is valahogy úgy kialakul. És akkor jön ez a változókor, ami ebbe belepiszkálhat, hiszen lehetnek alvászavarok, amik ugye nyilván feszültebbé teszi az embert, fáradtabbá. A stressztűrő képessége csökken, jobban fog ugrani mindenre. Lehetnek érzékenyebbek, ugye ezek a hormonális változók, érzékenységek. És abból a szempontból, hogy érdemes-e jobban toleránsabbnak lennem, megértőbbnek lennem a párommal kapcsolatosan, hát mindenképpen, hiszen egy párkapcsolatban az, hogy én megbízhatom a másikban, én szerethető vagyok akkor is, amikor nem a legjobb formámban vagyok, az egy nagyon-nagyon fontos érték. És ebben például a férfiaknak, tehát egy menopauzában lévő nőnek a párjának, így nagy segítség tud lenni, hogyha ő is tudja, hogy mi zajlik akár a nőben. Tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy most ő hisztis, nem arról van szó, aha, hogy itt most itt megbolondult, vagy megváltozott, hanem egy olyan testi, hormonális változáson megy keresztül, hogy adott esetben ő sem tudja kontrollálni ezeket az érzéseket, ezeket a dolgokat. Tehát, hogy ezt ő nem bosszantásból teszi, hanem vele is történnek olyan dolgok, ami fölött lehet, hogy nincs kontrollja. Ha ebben ő megértő és tudja ezt, akkor sokkal könnyebben tud segíteni a nőnek azért, mert nem veszi magára. Tehát nagyon fontos ez a pont, hogyha mondjuk ez a hormonális változás mondjuk egy párkapcsolatban egy feszültség formájában kijön, és mondjuk én férfiként azt látom, hogy a párom idegesebb, frusztráltabb, többször belém köt, mondjuk, vagy pedig érzékenyebb, sírósabb, kritikusabb, de valamilyen érzelmi töltetet hoz, ami mást, mint eddig a megszokott, akkor nagyon jó, hogyha én tudom, hogy ez azért is lehet, persze nem csak ezért, de azért is lehet, mert benne ilyen változások mennek végbe, nem velem van a baja. És hogyha ezt én így tudom kicsit leválasztani magamról, sokkal inkább tudok segítő partnerként mellé állni.
10: Igen, ugye ez olyasmi majd, hogy nem, most lehet, hogy nem jó ez a példa, de ha valaki mondjuk hirtelen megőszül, ugye ezt is föl kell dolgozni. Volt szép fekete haja, és egyszer csak néhány éven belül teljesen ősz lesz. Ezt is fel kell dolgozni valahol. Tehát ez is egy olyan változás, ami azt jelzi, hogy hát bizony pörögnek az évek, most már nem az vagyok, mint 15-20 évvel ezelőtt. Ezt is fel kell dolgozni, ezt is fel kell dolgozni valahol. Igen, és ebben lehet segíteni azért.
11: Igen, és ráadásul ez mondjuk mind a két nemre vonatkozik, és na ez az, amiben mondjuk a média, meg a környezet, meg amit mutatnom kell a világ felé, nem segít, hiszen hát azt kell mutatnom, hogy én 50 évesen is 22-nek nézek ki, és igen, minden rendben van, holott az élet nem ilyen, mert változik, folyamatosan változik, és ugye Darwin is azt mondta, hogy nem a legerősebb, és nem a legokosabb él túl, hanem az, aki legjobban tud alkalmazkodni a változásokhoz.
10: Hoppá.
11: Tehát, hogy így, ugye ez az evolúcionális elmélettel kapcsolódik, de erre is leképezhető abszolút. Tehát, hogy igen, az lesz a legteljesebb életet élő ember, aki tudja, és elfogadja, és átérzi, hogy ebben az életszakaszban ez teljesen normális, és hogy én most ebben a helyzetben vagyok, és nem ellene kell tennem bármit is, hanem megtanulni ezzel őszintén és nyitottan együtt élni.
10: És ebben a helyzetben is megtalálni a szépet, a jót, ugye?
11: Igen, mondhatni. Mind a mellett, hogy mondjuk akár a nehézséget nem halkítom el. Tehát, hogy az élet persze, ugye attól ez a kettőssége van, és nem attól leszek én teljes értékű életet élő ember, hogy csak és kizárólag a jót figyelem. Fontos, hogy észrevegyem a legtöbb élethelyzetben a szépet és a jót, de ér mellé tenni a nehézséget. És akkor visszakanyarodva a témánkhoz, ez is így van. Tehát, hogyha egy pár mondjuk él ebben a helyzetben, ahol a nőnek mondjuk erősebb tünetei vannak, nyilván fontos, hogy megtalálják abban is a lehetőséget, és hogy hogyan tudnak akár ketten együtt ebben, és mindjárt hozok erre példákat, a pozitívabb változás felé lépni, de ha nehézség van, azt is ér megbeszélni, és ér azt mondani, hogy nekem ez most nehéz, és arra nem biztos, hogy ez lesz a jó reakció, hogy oké, de nézd, hogy milyen szép az idő.
10: Igen,
11: tehát legyen az, persze, hogy igen, megértem azt, hogy neked ez most nehézség. Tehát az embernek alapvető szükséglete az, hogy valaki értse, amit mondok. És ha én azt mondom, hogy nekem nagyon nehéz az, hogy nem alszok évek óta jól, és tök feszült vagyok emiatt. Igen. És tökre nem tudok koncentrálni, és nem értem magam, mert olyan az agyam, mintha ködös lenne már, pedig hát, tehát nem értem, érezt mondani, és ilyenkor arra van szükségem, hogy valaki az én nehézségemet megélje, validálja, és mondja azt, hogy látom, hogy neked ez nehéz.
10: Igen, ezt meg kell beszélni, vagy elég egy érintés, egy kézfogás, egy csók, vagy bármi.
11: Hát ott pont itt jön az, hogy annak a párnak akár mi a szeretet nyelve, mennyire ismeri a másikat.
10: Igen.
11: Mert, és fontos azt mondjuk, ha én vagyok a támogató társ, én vagyok mondjuk a férfi a kapcsolatban, akkor tudjam azt, hogy a páromnak, a feleségemnek ilyenkor az jelenti azt, hogy mellette vagyok, hogy megsimítom az arcát. De lehet, hogy az lesz, hogy hozok neki egy teát, amit csinálok Igen. neki. Vagy az, hogy megölelem, vagy megcsókolom. Vagy azt mondom, hogy itt vagyok, mondd csak, amit érzel, gondolsz. Tehát, hogy ez már kettejükön, de hogy itt is fontos, hogy ismerjék ennyire a másikat, vagy hogyha esetleg nem ismerik ennyire, akkor egyszerűen csak megkérdezzük, hogy te miből érzed azt, hogy figyelek rád? Te Aha. miből érzed azt, hogy fontos vagy nekem?
10: Igen.
11: És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, és itt például, hogyha eddig erre nem volt példa a párkapcsolatban, ez egy nagyon összekovácsoló dolog tud lenni. És még egy dolog, amiben így partnerként és összetartó rendszerként tudnak megnyilvánulni a párok, hogyha ebben a nehézségben például, ugye beszéltünk arról, hogy itt a testmozgás szerepe, például. A minőségi uh-huh. idő, a természetben töltött idő, az egészséges uh-huh. táplálkozásnak, az alvásrendezésnek is rengeteg szerepe van, ha ők akkor ezt ketten csinálják ezeket a dolgokat. Tehát, hogyha oké, akkor most elkezdünk sétálni ketten.
10: Igen.
11: És ez mind a kettejükre előnyös lesz, a párkapcsolatukra, a menopauzális tünetekre, meg a férfi egészségre is. Tehát, hogy
10: Igen.
11: ebben lehetnek úgy társak, hogy ez mindenkinek jó legyen.
10: Igen, ez az az időszak, ez az az életkorszak, amikor már, ha vannak is gyerekek, akár 2, 3, 4, akkor is ők már nagyjából kirepültek, és ők már ketten maradnak erre az időszakra legtöbbször.
11: Ezt láttuk Ugye? Eddig, és ez az, amiben most azért trendváltozás van. Egyrészt a gyermekvállalás kitolódik a 40-es évekre.
10: Akár,
11: a
10: igen.
11: menopauza korábbra jön a 40-es évekre. Úgyhogy van igen az, és ugye azt látjuk, hogy a maga a pszichoszociális stressznek a megélése az sokkal erősebb, mint mondjuk 20-30 évvel ezelőtt Aha. volt, és ez a kortizol rendszeren keresztül megint ront ezen a helyzeten, tehát sajnos szerintem egyre gyakrabban látjuk azt, hogy mondjuk 40-es évek elején még kisgyerekekkel, még sok teendővel, de már hormonális változásban, Aha. és egy nagyon felpörgött életet élve, amikor lehet, hogy a párkapcsolatra jut a legkevesebb idő, akkor ezek nagyon-nagyon hangosak tudnak lenni ezek a tünetek.
10: Fó. Hát ez nem egy egyházi műsor, de azért azt mondom, hogy a szeretet ilyenkor mindent el tud fedezni, és mindent meg tud oldani, nem?
11: Igen, és ezt szerintem értsük úgy, hogy magunk felé is, tehát mi is legyünk benne ebbe a szeretetbe, magunk felé is szeretettel gondoljunk, a másikra is, uh-huh. és ez ne azt jelentse, hogy a rosszról nem beszélek, csak a jót, hanem a szeretet jelentse azt, hogy ez egy akkora erő, hogy a nehezet is elviseli. És
10: Igen.
11: hogy én merjem, én akkor leszek biztonságban, ha tudok akár a nehéz érzéseimről is, meg élethelyzetemről is beszélni. Ez fogja a kapcsolatnak az erősségét és a szeretet erősségét erősíteni.
10: Fú, legyen ez most a végszó, és én azt mondom, hogy tényleg a szeretet mindent meg tud oldani, és ez legyen a fő jelszava ennek a mai beszélgetésnek. Én is szerettem erről beszélgetni most, mert nagyon sok érdekes és jó dolgot elmondtál. Úgyhogy, hogy mivel folytatjuk a 32. részben, azt nem tudom. Ez volt a 31. része tehát egészségünkre című sorozatunknak, dr. Szabó Ivetnek. Nagyon szépen köszönöm ezeket a szép gondolatokat.
11: Én is köszönöm, és jó egészséget kívánok.
1: Rádió.
8: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!

0: Később már, de jönnek a legfrissebb információk. Itt a Jó reggelt Ceglédben. Tartsanak velem a folytatásban is.
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Mától hatályba lép a 3 eurós vámszabály. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át Szegeden. Hidegfronthoz zivatarokat, lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházból rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahány termékkategória van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. A NAV a legfontosabb tudnivalókat honlapján közzéteszi, de a 18-19-es NAV infóvonalon is lehet tájékoztatást kérni. Árat emel mától a Magyar Telekom és a Jettel, a két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VON, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Munkaszünet lesz ma az egészségügyben. Július 1-én Semmelweis Ignác születésnapján zárva tartanak a házi orvosi, fogorvosi és szakorvosi rendelők, valamint a legtöbb gyógyszertár. A folyamatos betegellátás ügyeleti rendszerint működik. A gyógyszerellátást pedig az ügyeletes, készenléti és folyamatosan nyitva tartó patikák biztosítják. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás. Az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. Mától látogatható a Biodóm a fővárosi állat- és növénykertben. Az épület csaknem egy hektáros központi csarnokában egy trópusi növényeket és különleges állatokat bemutató részt alakított ki, ahol egy őslény kiállítás is helyet kapott. Az új bemutató teret külön díj fizetése nélkül lehet megtekinteni. A Biodóm építése 2017-ben kezdődött. A fejlesztésre több mint 350 millió forintot fordított az állatkert.
1: Az időjárásról.
2: Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: Kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak a mikrofonnál. Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. Most folytatjuk mindjárt reklámok után dalokkal, programajánlóval, 10 óra után pedig a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel foglalkozom, ezért is maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemői templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Rom. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd

0: véget ért, kedves hallgatók, a jó reggelt, Ceglit. Indul a plusz mínusz kettő, már is mutatom, hogy mivel. Ismerős dallamok, egy régi sláger újragondolása a Bibi Rexa előadásában mindjárt a hírek után. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
4: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
6: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
4: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
7: Magyar Péter Szemmelweis napon mondott köszönetet és fontos ígéretet tett. Indul a NAV ellenőrzés sorozata nagy tavainknál. Hidegfronthoz zivatarokat, lehűlést. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki Szemmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Új gyermekinfektológiai osztályt adtak át a Szegedi Tudományegyetem gyermekklinikáján. 350 millió forintba került a beruházás. Az új részlegen egyszerre tudják biztosítani az általános gyermekosztályi funkciókat és a hurutos betegségek legmagasabb szintű ellátását. A Szegedi Gyermekklinikán nemrég új sürgősségi betegellátó osztályt is kialakítottak, és ismét működik a sebészeti műtőegység is. A magyarok az uniós átlagnál jóval optimistábban látják a jövőt és az Európai Uniót egy friss Euróbarométer felmérés szerint. A kutatás alapján a magyarok 57%-a reménnyel tekint a jövőbe, ami a legmagasabb arány az EU-ban. A megkérdezettek 73%-a derülátó Magyarország jövőjével kapcsolatban, és 80%-uk az Európai Uniót a stabilitás helyének tartja. A felmérés szerint a magyarok 81%-a úgy véli, hogy az unió tagság előnyös az ország számára. Fokozott ellenőrzések indulnak ma a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok. De ellenőrzésekre számíthatnak a például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Akik megszegik az adóügyi szabályokat, akár 2 millió forint büntetést is kaphatnak. Rekordmeleg, csak nem 21 fok volt júniusban a világ óceánjainak felszíni hőmérséklete, a Kopernikusz tengeri környezeti megfigyelő szolgálat adatai szerint. A szakemberek szerint az El Niño éghajlati jelenség és a globális felmelegedés hatására a következő hónapokban újabb rekordok dőlhetnek meg. Az óceánok felmelegedése fokozza a tengeri hőhullámokat, emeli a tengerszintet és hozzájárulhat a szélsőséges időjárási jelenségek erősödéséhez.
2: Az időjárásról.
7: Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől, napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-mínusz 2. 2 óra délelőtt, 2 óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, hogy korábban már ígértem. Ebben az ők 60 percben nem csak a dalok szólnak, hanem tőlem információk, érdekességek a labdarúgó világbajnokság kapcsán. Tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, külső Jászberényi út 1.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas hulyákolók, Gúlyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren.
0: Cegléd Rádió FM

Már is foglalkozunk a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Norvégia megszenvedett ugyan elefántcsontparttal, de végül 2-1-re győzött a legjobb 32 között magyar idő szerint kedd este, itt készület a brazilok elleni 8-döntős meccsére. A norvégok második gólját a legnagyobb sztárjuk Erling Haaland lőtte, bár ez inkább volt a támadást indító Oscar Bobb és a labdát középre adó Patrick Berg érdeme. Haalandról némi szerencsével pattant csak be a labda. Ettől még persze a gól az gól, a norvég csatár pedig láthatóan nagyon jó a gólszerzésben, ezzel a találatával már 60-nál jár a válogatott színeiben. Ezzel Gerd Müller óta ő ért el idáig a leggyorsabban, mindössze 53 meccs kellett neki hozzá. Haaland és Müller mindketten nagyjából 6,5 év válogatottság után jutottak el a 60 gólig, ami elég durván hangzik, az meg pláne, hogy Müllernek még kevesebb meccs alatt jött össze ennyi, a 48 meccsén egy duplával ért el. Lazán kapcsolódik, hogyha a Müller előtti legendákat nézzük, a brazil Pelének 63 meccs kellett ez, vagyis Haaland 5 megelőzte, de Puskás Ferencet és Kocsis Sándort nem. Puskás az 52. meccs előtte be a 60. gólját a válogatottban, Kocsis az 50-en, ahol aztán lőtt még kettőt, és így mesterhármasig jutott. Müller mindannyiuknál hatékonyabb volt. Az ezen a ponton meccsenkénti 1.25-ös gól átlagát Haaland nem érte utol, de az 1.13-as még mindig nagyon magas átlag. Jelenleg aktív játékos közül a meccsenkénti 1 gólhoz sincs közel senki. A Skvoka arról is posztolt, ez egy labdarúgással foglalkozó portál, hogy Haaland 72 éve az első játékos, aki az első 3 VB meccsén gólt lőtt, ami mondjuk nem igaz, 2022-ben a katari VB-n a holland, Cody Gakpo a mostani VB-n pedig a szintén újonc marokkói Ismail Szaibari hozta össze ezt, ráadásul mindketten a csoportkörben. Haaland a franciák ellen nem lépett pályára, így volt az elefántcsontpart elleni a 3. meccse a VB-ken. Haaland teljesítménye persze ettől még értékelendő, és a formájára sem lehet panasz. A VB-n eddig 5 gólnál tart, a legutóbbi 15 válogatott meccséből 14-en, vagy máshogy mondva a legutóbbi 13-on betalált, és összesen 25 gólt szerzett ez idő alatt. Igaz, abból 5-öt akkor, amikor 11-1-re verték Moldovát az egyik VB-selejtezős meccsükön. Ahhoz, hogy a továbbiakban is kitartson a sorozata, először Brazília ellen kellene majd betalálni a 8-döntőben, és a két ország egymás elleni eredményi alapján igazából optimista is lehet. Összesen 4-szer játszottak eddig, 2-szer Norvégia nyert, 2-szer pedig döntetlen lett a vége. Rádió. 92.5.

0: Már is egy újabb érdekességgel foglalkozunk, amely természetesen a labdarúgó VB-hez kapcsolódik. A foci világbajnokságok 4 évente elég stabilan szállítják az igazi tündérmeséket, és ez idén sincs másként. Ilyen például a csoportjából nagy meglepetésre tovább jutó zöldfoki köztársaság és 40 éves kapusuk, a spanyolok ellen mindent védő Vozinha, és a németek ellen a büntetőpárbajban 2-11-est hárító, a csapat menetelésében oroszlán részt vállaló paraguayi kapus Orlando Gil is. Gil az Egyesült Államok elleni nyitó meccsen 4 gólt kapott, azóta viszont leúszta a rólót, és csak 1 gólt kapott a 11-eseken kívül. Mindezt úgy, hogy csak a VB előtt lett ő az első számú kapus. Pár éve pedig még egy paraguayi csapatnál koptatta a padot, és a koraszülött fia komplikációkkal tarkított születésekor még az U20-as válogatott mezét is eladta, hogy ki tudja fizetni a költségeket. Gil a németek ellen teljesen megérdemelte lett a meccsembere, főleg neki köszönheti Paraguay, hogy csodát tudott tenni és tovább jutott. A 26 éves játékos egyértelműen ott van a torna legjobb kapusai között, és a teljesítmény alapján nem nehéz elképzelni, hogy hamarosan nagy klubok fognak nála ajánlatokkal kopogtatni. Ennek fényében nehéz elképzelni, hogy egészen 2025 elejéig mindössze 3-szor lépett pályára a felnőtteknél, így amikor a felesége 2022-ben terhes lett, a nagy fizetésekről és a gondtalan életről még csak álmodozott. A BBC felidézte, hogy a fiúk december 31-ére volt kiírva, de Gil feleségének egészségügyi problémái miatt végül december 7-én megindították a szülést, melynek során aztán komplikációk léptek fel. Így a nőt meg kellett műteni, a fiúk pedig intenzívre került, ennek költségeit pedig csak úgy tudták kifizetni, hogy a focista gyakorlatilag mindenét eladta a cipőjétől a ruháin át az U20-as válogatott mezéig. A felesége egy tavalyi Instagram posztban azt írta, amikor semmiük nem volt, és a fiúk az életért küzdött, Gil végig ott volt mellette, és akkor még csak álmodtak arról, hogy Paraguay kapussal a soraiban jusson ki a VB-re. Az idevezető út nem volt könnyű, még azután sem, hogy 2023-ban az argentin San Lorenzo kölcsönvette őt addigi csapatától, a paraguayi San Lorenzo-tól. Gil eleinte a tartalék csapatnál számítottak, de annyira meggyőző volt a teljesítménye, hogy tavaly januárban megvették és rögtön be is tették a felnőtt csapat kapujába. Abban az évben a válogatottba is behívták, de az első meccsét tavaly szeptemberben kapta meg, egy már tét nélküli meccsen védte Paraguay kapuját Peru ellen az utolsó VB-selejtezőjükön. Ezután még 5 barátságos meccsen védett a válogatottban, és annyira meggyőző volt, hogy a VB-re már ő lett az első számú opció, amit meg is hálált, az USA elleni 4-1 után 17 kapura tartó lövésből 16-at védett, a németek ellen pedig a büntető párbajban is megfogott 2-11-est. Ez azért is nagy szó, mert a német válogatott eddig az összes VB-n egyetlen büntetőt hagyott ki. Gil a németek elleni győzelmet a paraguayi embereknek ajánlotta, a meccsemberének járó díjat pedig az éppen kórházban fekvő unokaöcsének, mint mondta, reméli, hamarosan jobban lesz. Még egy érdekességgel folytatjuk hamarosan.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: Jöjjön még egy érdekesség a VB-vel kapcsolatosan. Egy 91 éves argentin újságíró Enrique Macaya Márquez tehette fel az első kérdést a magyar idő szerint vasárnap hajnalban lejátszott, és végül 3-1-es argentin győzelemmel zárult Jordánia-Argentina mérkőzés előtt. Mielőtt az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni válaszolt volna, röviden ismertette Macaya Márquez páratlan karrierjét és megkerülhetetlen szerepét a sportújságírásban. A mostani zsinórban a 18. foci VB, amiről tudósít. Az 1934-ben született Macaya Márquez az argentin Radio Rivadavia rádiónál kezdte pályafutását, újságíró pályafutását, az első foci VB-je pedig az 1958-as svédországi torna volt. Az első VB meccs, amiről tudósított, az Ausztria-Brazília mérkőzés volt. Ezt a tornát egyébként később épp a brazilok nyerték meg. Bár egészségügyi problémák miatt a legendás újságíró az utóbbi években ritkábban jelent meg a nyilvánosság előtt, most sem forgott veszélybe, hogy tudósíthasson a VB-ről. A tudósítót már a 2022-es Katari VB-n is kisebb ünneplésben részesítette a FIFA. 2026. júniusában aztán a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség is tisztelget munkássága előtt. Gianni Infantino, FIFA elnöke pedig egészen hihetetlennek nevezte a teljesítményét a torna elején. Macaya Márquez ünneplése az említett dallasi sajtótájékoztató után is folytatódott. Mindenki, maga Scaloni is szeretett volna közös fotót készíteni vele. A mérkőzés előtt a veterán újságírót az argentin futball olyan ikonjai köszöntötték, mint Ubaldo Filho, Mario Kempes, Oscar Ruggeri és Sergio Batista. Bár Macaya Márquez rengeteg sztárt látott játszani, nem szívesen állítana fel rangsort, hogy szerinte ki volt közülük a legjobb. Annyi rendkívüli játékos láttam már, akik bizonyították a rátermettségüket, lehetetlen egyetlen szempontot alkalmazni annak meghatározására, hogy ki a legnagyobb, mondta a FIFA honlapján nyilatkozva Macaya Márquez, a 91 éves újságíró.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
3: Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620-233-4170. Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél 2. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
2: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2. Itt a Cegléd Rádióban.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten, a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi és északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári idővel lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió.

0: Azonnal mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz-minusz kettő második felvonása. A csodálatos Lady Gaga nyitja a következő 60 percet. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat! DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
4: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint. Mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
3: A Kossuth étterem napi ajánlatai. Targaluska leves, A menü paradicsomos húsgombóc főtt burgonyával, B menü cigánypecsenye sült szalonnával, petrezselymes burgonyával, C menü rántott cukkini rizssel és tartármártással. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődik. Jön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1.
6: Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Megkezdődött a 2027-es költségvetés előkészítése. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés, több fokos lehűlés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható. Felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott, reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart. Ügyeleti ellátás működik. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-ig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdon részének megszerzéséről. Reggel újraindultak és forgalomba álltak a hőség miatt korábban leállt Flirt motorvonatok, miután az éjszaka 38 fok alá süllyedt a hőmérséklet, írta a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid tájékoztatása szerint a modern járművek rendszerei a túlmelegedés miatt biztonsági okokból egyszerűen letiltották az akkumulátorok töltését. Mától megújul az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek majd a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Lesz éjszakai troli járat is a belváros és az Őrsvezér tere között. Felborult egy sertéseket szállító kamion a 66-os főúton Szent Balázs közelében. Az utat lezárták. A jármű 180 állatot szállított, amelyek közül több elpusztult a balesetben. A sofőrhöz mentőt riasztottak. A helyszínre a szállítmányozó cég mentesítő kamionját is várják.
2: Az időjárásról.
8: Estig még kitart a füllett hőség, később azonban hideg front érkezik északnyugat felől. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok várható, a harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra pedig országszerte jelentős lehűlés várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőttöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal, hamarosan pedig elárulom, hogy mit üzenek már a csillagok. Azok számára elsősorban, akik lemaradtak a reggeli műszakra, mert hogy ott én ezt már elmondtam, megtettem. Szóval napi horoszkóp mindjárt, tarts.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külsőkátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pestvár megyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.

is folytatjuk a napi horoszkóppal itt a 92-tön. Ne bízd meg ma mindenkiben. Ez a mai nap vezér gondolata, mondata, mottoja, hogy miért ez hamarosan kiderül. Kos, ma talán valaki megpróbálja kikapni a kezedből a karmesteri pálcát, és igyekszik átvenni az irányítást az életed egy része felett. Talán csak egy programodat szervezi át, vagy hiúsítaná meg, de arra is van esély, hogy tartósan függő helyzetet akar előidézni. Láss át a szitán, és ne hagyd, hogy manipulálják az életed. Bika, ma úgy alakulhat, hogy már csak egy apró darab hiányzik egy kirakósból, csak egy utolsó simítás kellene még, de valaki megpróbálhatja mindezt tönkretenni vagy akadályozni. Ha így van, ő a te embered.

0: illető egy második esélyt. Oroszlán, ha kissé, felgyorsulhatnak körülötted az események, így ügyelj arra, hogy mindkét kezed a kormány rúdon legyen, nehogy egy hirtelen szélük és váratlan irányba terelje a dolgokat körülötted. Ha pedig úgy érzed, hogy az irány már nem megfelelő, előbb lassíts egy kicsit, gondolkodj, és csak azután módosíts a terveiden. Szűz, ma kicsúszhat egy lehetőség a kezeid közül, vagy egy terved megvalósítása nem úgy alakul majd, ahogyan szeretnéd, de ne hagyd, hogy emiatt az egész napodat a rossz hangulat jellemez. Vedd tudomásul a veszteséget és lépj tovább. Koncentrálj arra, amiben örömödet leled. Maradj pozitív. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

Már is folytatjuk a csillagok üzeneteivel itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, ma légy felkészült, ne adj esélyt a veszteségeknek. Nagy az esély ugyanis rá, hogy egy esetleges figyelmetlenségedet használná ki valaki, amikor rá akar venni valamire. Légy vésen és ne érezd magadat akkor sem kellemetlenül, ha mindezzel okozol némi feszültséget. Vannak emberek ugyanis, akik nagyon meg tudnak sértődni, ha nem sikerül átverniük másokat. Skorpió, majd zavarba ejtő ajánlattal kereshetnek meg, ami könnyen lehet, hogy első körben nyitott fülekre talál nálad. Legyen azonban bármennyire is kecsegtető a dolog, ügyelj az apró részletekre is. A lényeget ugyanis mindig ott rejtik el, és ez a mai esetre különösen igaz lehet. Nyilas, ma lehet, hogy egy elsőre ijesztő helyzetet kell kezelned, és talán úgy gondolod majd, hogy egyedül nem is leszel képes úrrá lenni a dolgon, de hidd el, hogy ez korán sincs így. Csak egy kicsit át kell gondolnod a dolgot, és hamar rá fogsz jönni, hogy ez a mai nap is csak egy a sok közül, és a feladat is valójában átlagosnak mondható. Bak, ma úgy érezheted, hogy függő helyzetbe kerültél valamitől vagy valakitől, és az irányítást kezd kicsúszni a

0: kedvenceid közül. Ha így van, és zavar ez a helyzet, állj meg egy pillanatra és gondold el, miként tudsz kiszabadulni mindebből. Tedd meg, amit kell még akkor is, ha mindezért be kell vállalnod egy kis feszültséget is. Vízöntő. Ha valaki igazán képes arra, hogy egyensúlyban tartsa az életét, akkor az te vagy. Általában nincs ezzel különösebb problémád, de ma feltűnhet körülötted valaki, aki képes lehet arra, hogy kibillentsen a stabil helyzetedből. Fogd el a kihívást és mutasd meg, ki az úr a háznál. És végül halak. Ma alkalmad lehet megmutatni a környezetednek, mire vagy képes egy olyan helyzetben, melyben talán a legtöbben csődöt mondanának. De nem te. Légy elszánt, és ne hagyd magadat. Mutasd példát, mutasd meg, hogy az illető, aki ma kikezd veled, még annyira sem tud bántani, mint egy szúnyogcsípés. Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: 1925. Ceglédre.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
4: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
2: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Folytatjuk, kedves hallgatókat, Ceglédi kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten, a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 95.5 Cegléd Rádió.

0: A délelőttnek vége, kedves hallgatók, a délután meg mindjárt indul. Mutatom, hogy nálunk mivel. Ez a közös ismerőszal azonnal a hírek után. Tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 13:30-tól 19:00, kettől péntekig 19:30-tól 17:00, szombaton 20:30-tól 21:00 várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
5: Új uniós díj jön az ázsiai rendelésekre. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos. Több fokos lehűlés várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező elkereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Rekordhőség és heves viharok okoztak fennakadásokat tegnap országszerte. Edelényben hőzivatar, Debrecenben és környékén pedig vihar rongált, tetőszerkezetek sérültek meg, valamint több fa is kidőlt. Az extrém meleg miatt több helyen üzemzavarok alakultak ki a villamos energiahálózaton. Kecskeméten mintegy 4000 fogyasztó maradt áram nélkül. A hőség miatt vasúti korlátozások is életbe léptek, és 13 embert kellett túlhevülés miatt ellátni. Új alapokra helyezi a kormány Magyarország vízpolitikáját, amelynek középpontjában a vízmegtartás áll majd, jelentette be a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, átfogó program indul a vízi közműhálózat megújítására, a tározók fejlesztésére és az öntözési rendszerek bővítésére, és felkészítik a mezőgazdaságot az egyre gyakoribb és súlyosabb aszályokra. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegély nyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján, 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Betegség miatt lemondja nyári fellépéseit Ákos, a Kossuth díjas dalszerző énekesnél tavasszal rossz indulatú daganatos betegséget diagnosztizáltak. Most gyógyulás érdekében elmaradnak nyári koncertjei. Bízik abban, hogy a december 12-i Arena koncertjén már újult erővel állhat színpadra. Ákos köszönetet mondott rajongóinak, és a szűrővizsgálatok fontosságára is felhívta a figyelmet.
2: Az időjárásról.
5: Estig még kitart a füllet hőség, később azonban hideg front érkezik. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki, felhőszakadásra, jégesőre, viharos széllökésekre is számítani kell. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás éjfélig van érvényben, holnapra azonban országszerte jelentős lehűlés várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es Tonvecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk dalokkal, meg hamarosan foglalkozok a mai nappal, azaz július 1-ével egy kicsit. Tartsanak velem! FM

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
7: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
6: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
7: Egy kattintás és megnyílik a város.
6: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
7: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
6: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
7: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
6: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
3: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. jelentkezés@infineon.com.
9: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszeretők Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemői templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.

0: hallgatók, július 1-e van tehát a mai napon. Lehet ünnepelni az Anna Máriákat, Tihamíreket, de hallgatóink köszönhetik Áron, Gyula, Előd és Olivér nevű ismerőseiket is. Az Anna Mária, az Anna és a Mária összekapcsolása. Az Anna Héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája Hanna, két H-val. Az elején meg a végén. Jelentések, kegyelem, könyörület, a Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejthetetlen. A Tihamír a szláv Tihomír névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Mindjárt folytatjuk dalokkal, de mindjárt azonnal folytatjuk dalokkal, utána pedig foglalkozok majd a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió FM.

0: Takács Vilmos az ő hivatalos neve, a Külkereskedelmi Főiskola BGF karán szerzett közgazdász diplomát, gazdaság diplomácia és nemzetközi menedzsment szakon tanulmányait egy posztgraduális egyetemi képzés keretein belül a Nyugat-Magyarország Egyetem közgazdaságtan karán folytatta turizmus szakon, ahol szintén közgazdász diplomát szerzett. 2006-tól az IBM ISSC Hungary vállalatnál előbb a német beszerzési részlegen, majd a magyar beszerzési részlegen, végül a német sales részlegen kamatoztatta a közgazdász szakokon szerzett tudását. 11 évet töltött el a cégnél. Fő profi az élő zene, most átmegyünk a zenére, de ezen felül foglalkozik zenekari hangosítással, zenekari menedzsmenttel, közösségi médiával, koncertszervezéssel, grafikai tervezéssel, turné menedzsmenttel, toborzással, PR-ral, produceri munkákkal, stúdiófelvételek lebonyolításával. 1993 óta zenél országos turnékon, 2001 óta vesz részt, azóta több ezer koncertet tudhat maga mögött Európa szerte, a mai napig aktív koncertzenész, átlagosan évi 100 fellépéssel, amelyek nagy részét saját maga szervezi, bonyolítja le. 2001 óta jelennek meg zenei kiadványai több műfajban. 2018-ban és 21-ben a szakma fonogram díja jutalmazta a Gangsta Zali és a Kártel zenekarral való zenealkotói tevékenységét. 2004 óta végez produceri munkákat, a zenekari dalszerzés, illetve a felvételek vezetője. 2019 óta saját hangstúdióban végzi a hangfelvételi tevékenységeit. 2009 óta publikál online kulturális oldalakon, illetve jelenek meg cikkei országos lapokban. Hogy ne soroljam fel, 2013-ban jelent meg első kötete, amely a Guns N' Roses zenekar munkásságát, történetét dolgozza fel egy sajátos aspektusból, magyar vonatkozásokkal, dal elemzésekkel. 2010 óta rendszeresen szervez, és még mindig Takács Vilkóról van szó, egyszál gitáros esteket, vagy kétszál gitáros esteket Gangsta Zolival, ahol mindig egy adott témaköré csoportosítja a dalokat, amely lehet műfaj, korszak, zenekar. Ezek a fellépések edukációs vonzatúak annak érdekében, hogy a közönség a lehető legtöbbet megtudhasson egy adott műfaj mélységeiről. 2014 óta Gangsta Zali és a Kártel zenekar gitárosa, a formáció alapító frontemberével. 2019-ben alapított blues együttese a Dos Diablos nagy sikert ért el rövid időn belül, hiszen ezzel a duóval egy olyan idáig Magyarországon ismeretlennek ható műfajt sikerült meghonosítani, amely elsősorban a Mississippi deltájának környékén terjedt el, még a 20. század elején. Ezzel a duóval 2021-ben jelentették meg első, egyenesen a Mocsárból című nagy lemezüket. A grunge műfa igen közel áll hozzá, mármint Takács Vilkóhoz. A Nirvana együttes előtt tiszteleg akusztikus és hangos koncertekkel egyaránt. A Nirvana Tribute by Lugosi Dani és Takács Vilkó formáció, de az Alice in Chains dalait is több ízben megidézte tematikus estek szervezésével. No, hát azt hiszem, hogy majdnem mindent tudunk Takács Vilkóról, aki tehát ma ünnepli 45. születésnapját. Szóba került a Gangsta Zali és a Kártel, ők jönnek, mert hogy ennek a formációnak is a tagja Takács művész úr.
1: Szemléd Rádió! Szemléd Rádió!

egy születésnapos meg kell még említenünk, kedves hallgatók. 81 éve látta meg a napvilágot Debbie Harry, Golden Globe jelölt és Grammy nyertes énekesnő, dalszerző és színésznő, leginkább a Blondie rock együttes énekesnőjeként ismert amerikai rock együttesről beszélünk, ugye, amely a 70-es évek második felében vált híressé, és világszerte több mint 60 millió albumot adott el. Az együttes az amerikai punk és new wave zene elterjedésének egyik úttörője volt. Első két albumuk a kemény vonalas punk és a new wave elemeket ötvözte, és bár már ezekkel az albumokkal elértek bizonyos sikereket, egészen az 1978-as albumukig underground zenekarnak számítottak. Az ezt követő években könnyedebb hangvételre váltottak, slágerek, kislemezek sorozatát jelentették meg, és diszkó, pop, valamint reggae elemekkel vegyítették hangzásukat. A formáció énekesnője Debbie Harry nagy népszerűségre tett szert, sztár státuszban elhomályosította a zenekar többi egyenrangú tagját, ez végül feszültséghez vezetett az együttesen belül. A rosszul sikerült The Hunter album és Chris Stein gitáros betegségének következtében az együttes 1982-ben feloszlott, miközben a tagok szóló terveiket valósították meg, az évek során Blondie elismertsége egyre nőtt, így 97-ben újra összeálltak, és 1999-ben még egy listavezető kislemezt is megjelentettek. Az együttes a mai napig állítólag koncertezik, zenél, 2006-ban pedig be is iktatták őket a Rock and Roll Hall of Fame-ben. Jön tehát a Blondie, Debbie Harry tiszteletére!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga Huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: 10. Street Food Fesztivál Albertirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten, a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári idővel lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek. Változatosan.

0: Már is mutatom, kedves hallgatók, hogy mivel indul a mai plusz minusz 2 utolsó egy óra osszája. Ezt a slágert játszom a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
6: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája, Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatás a gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
7: Ma zárva tartanak a rendelők és a legtöbb gyógyszertár. Új fejlesztések segítik a tájékozódást és az utazás tervezést a közösségi közlekedésben. Több fokos lehűlés jön. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki szemmel vejz nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. A köztisztviselők és kormánytisztviselők munkáját köszönte meg a vidék és településfejlesztési miniszter hivatásuk napja alkalmából. Lőrinc Viktória közösségi oldalán azt írta, emberek ezrei dolgoznak nap mint nap azért, hogy a közigazgatás megbízhatóan működjön, az ügyintézés pedig gyorsabb, egyszerűbb és biztonságosabb legyen. Hozzátette, a közjó iránti elkötelezettségük, a szakmai felkészültségük és a felelősségtudatuk olyan érték, amelyre minden közösség szüksége van. A pénzügyminiszter szerint kormányváltás nélkül a költségvetés GDP arányos hiánya idén elérte volna a 8,3%-ot. Kármán András úgy véli, hogy az előző években a költségvetés nem volt átlátható, felelős tervezés nélkül került a parlament elé. Kármán András közösségi oldalán jelentette be, hogy már elérhető a 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató. Hozzátette, bízik abban, hogy egy megalapozott reális költségvetés erősíti a közbizalmat és a befektetői bizalmat is. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsonypadlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megálló kódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező e-kereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, melyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket.
2: Az időjárásról.
7: Estig még kitart a füllet hőség, később azonban hideg front érkezik. Napközben záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Napközben 32-38, késő este 21-29 fok valószínű. Holnapra országszerte jelentős lehűlés várható.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/h sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk fontos hasznos infokkal, programajánlóval és persze a dalokkal, a Ceglédia kedvenceivel olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben a slágereké a főszerep. Tartsanak velünk!
0: Ceglédia Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédia kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon. A Pingvin Patik az, a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják. A gyógyszertár telefonszáma következő 53 500 295-ös. Tehát még egyszer, ma Cegléden az ügyeletes gyógyszertár, a Pingvin Patika, a Múzeum utca 2-4 szám alatt. Az ügyeletet csak is kizárólag indokolt esetben vegyék igénybe.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház! Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra, Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti térre.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
3: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
3: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
3: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2.

0: Tudjuk, kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten, a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sok felé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári idővel lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: tartsanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
5: A nyitási akciókról érdeklődjön személyesen.
6: Van egy terv a fejedben? Egy felújítás? Vagy épp egy ház, aminek most állnál neki? A Bautrans tüzépnél tudjuk, milyen érzés, amikor szeretnél végre haladni. Mint hivatalos újházpartner, minőségi alapanyagok teljes választékával várunk. Ha építesz, mi ott vagyunk mögötted. Biztos készlettel, jó tanáccsal, gyors kiszállítással. Érdeklődj a Bautrans 2000 Kft. Telephelyein, Cegléden és Nagykőrösön. 20 519 52 62.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
8: Felhőszakadással, viharos széllel ér véget a hőhullám. Mától az Európai Unió díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező küldemények után. Bécsben is találtak azbesztet az útburkolatban. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám, késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet, éjfélig még érvényben van a hőségriasztás legmagasabb fokozata. A kormányzati oldalon közzétett információk szerint tegnap 15%-kal több riasztást kaptak a mentőegységek, főként a hőség okozta tünetek miatt kellett ellátást nyújtaniuk. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. Hivatalossá vált a Magyarországon eddig valaha mért legmagasabb 42 fokos hőmérsékleti érték, melyet tegnap Nógrád vármegyei Széchenyben mértek, közölte a Hungaromet. Kedden megdőlt a fővárosi abszolút melegrekord is, Lánymányos állomáson 41 fokot regisztráltak. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. Mától az Európai Unió átszámítva mintegy 1100 forintos díjat számít fel a 150 eurónál alacsonyabb értékű unión kívülről érkező elkereskedelmi küldemények után. Az intézkedés elsősorban azokat a kínai platformokat érinti, amelyek közvetlenül ázsiai raktárakból szolgálják ki az európai vásárlókat. Az Európai Bizottság szerint a lépésre azért volt szükség, mert az alacsony értékű küldemények száma az elmúlt években robbanásszerűen nőtt, és mindez verseny versenyhátrányba hozza az európai kereskedőket. Az egészségügy fejlesztését nevezte a kormány egyik legfontosabb feladatának a miniszterelnök, aki a Semmelweis nap alkalmából mondott köszönetet az egészségügyi dolgozóknak. Július 1-e az egészségügyi dolgozók munkaszüneti napja, ezért a rendelők és a legtöbb gyógyszertár zárva tart, ügyeleti ellátás működik. Bécsben is találtak azbesztet az udvarkalatban. A Greenpeace vizsgálata szerint az osztrák főváros 8 utcájában helyeztek el azbeszt tartalmú köveket, amelyekből a forgalom hatására felszabadulhat az egészségre veszélyes anyag, ezért sürgős beavatkozásra van szükség.
2: Az időjárásról.
8: Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű.
1: Közlekedési információ.
9: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban

Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál. Este 6 óráig Süveges András, bár ebben az ő 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hiszen ő mindjárt egy beszélgetés, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. Meg persze szólnak a dalok, most például a Gringo Starrtól a Télen, nyáron, nyár. Tarts

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház! Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon, vagy ceglédi márka kereskedésünkben.
3: KGM. Made in Korea.
2: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba! Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4, 5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak!

0: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-t, pontosan egy dialógus ismétlése szól a folytatásban. A riporter Szatmári Gábor.
1: Kedves hallgatók, induljon tehát Fejlesztés terhe mellett című sorozatunk aktuális része, szám szerint éppen a 77. Nem tudom, hogy Szebeni Dávid vajon mennyire babonás ilyen szempontból, ez a két hetes egymás mellett, hogy ez jót jelente, avagy sem. Szervusz, köszöntelek itt nálunk.
2: Szia, Szatyi, nekem egyébként tetszik ez a szám.
1: Ugye? Nekem is.
2: De talán számokban annyira nem vagyok babonás, mint inkább abban, hogy ha lehet valahogy mindig megpróbálom megszólalásaimba itt is ott is belefűzni, vagy a családomat, vagy Ceglédet.
1: Igen,
2: a akkor általában jól szoktak sikerülni.
1: Így van, mindenképpen lesz szó. A családról nem tudom, de Ceglédről biztos, hogy lesz szó, hiszen olyan dolgokról beszélgetünk majd, ami nagyon is érinti a város fejlődését. Egy jó pár ésszel ezelőtt beszélgettünk már arról, hogy ugye egy kis felmérést is készítettetek, hogy az emberek mit szeretnének, hogy növekedjünk, tehát legyünk többen itt Cegléden, vagy éppen elegen vagyunk, és nem kell több ember ide. Ugye, hát ezt azért sok minden meghatározza. Gazdasági körülmények, infrastrukturális körülmények, Budapest közelsége, stb. Tehát azért tudunk olyan családokról, akik akár innen a közelből, mondjuk Nagykőrösről azért költöztek ide, mert innen könnyebb bejárni Pestre dolgozni, mint Nagykőrösről.
2: Ez is benne lehet, így
1: és ez is benne van. De igazából ez a lakosság számot talán annyiban nem nagyon érintett. Amikor ilyen 30 évvel ezelőtt, most idén lesz májusban 30 év, hogy elkezdtünk rádiózni, akkor ilyen közel 40 ezer emberről beszéltek itt Cegléden, és azért most is ott vagyunk a 37-38 körül, ha jól tudom.
2: A hivatalos adatok szerint 36.200-36.400. Na, csökkenés itt is volt a 1990-es adatokhoz képest, de közel sem annyi, mint mondjuk Szolnokon vagy Nagykőrösen. Sőt, igen. Itt utaltál arra, hogy tavaly csináltunk egy netes felmérést ceglédiek körében. Igen. A növekedés, nem növekedés ügyében, és az látszott, tudod, hogy fele-fele nagyjából, akik azt mondják, hogy költözenek ide többen, fele annak az aránya, aki körülbelül azt mondja, hogy jó, ez így, ahogy van. Érdekes módon a város lakossága jelenleg az elmúlt 2-3 évben stagnál.
1: Igen, nem változott most.
2: Olyan, mintha meg is állt volna, de egyébként megnézve más magyar településeket, azért ez is egy teljesítmény. Tudjuk, hogy azért Pest megyébe költöznek be az emberek.
1: Igen, húzódnak az agglomeráció felé, ugye, de gyakorlatilag mióta Ceglédet is oda sorolhatjuk az agglomerációhoz, legalábbis már a szélén ott vagyunk biztos.
2: Így
1: ugye,
2: van.
1: Ezért egy vonzó célponttá válhatott, és hát ugye, akik meg ide jönnek, azoknak valahol lakni kell, hát természetesen vannak, akik elköltöznek innen, és akkor az ő lakásuk felszabadul, azt is meg lehet vásárolni, de most a mai adásban azért szó lesz arról, hogy például hogy érdemes-e abban gondolkodni, akár itt Cegléden, és akár máshol az országban, hogy újabb lakások épüljenek.
2: Ez egy elég komplex kérdés, talán onnan kezdeném, hogy jelenleg az építőipar úgy országos szinten nem a legacélosabb stílszerűen
1: éveit mutatja. Igen, erről szoktunk hallani, igen.
2: Ha megnézzük például, hogy mennyi lakás épült tavaly 2024-ben, ez 13.295 lakás, ami 29%-kal kevesebb, mint az azt megelőző évben. Tehát amellett, hogy volt egy elég erős infláció, amellett, hogy mennek föl egyébként is az ingatlan árak, ezt még az is hajtja, hogy építésből meg kevesebb volt.
1: Igen.
2: Kereslet az van, kínálat az korlátozott, ettől aztán tovább nő az ára. És nyilván Budapest az, ami a zászlóvivő ebben a lakásár növekedésben, a lakhatási válság az Budapestről indul, és ha megnézed, úgy gyűrűzik ki az agglomerációba is, vagy adott esetben még messzebb, egy-két, valahova három éves késéssel érkezik. Nem mindig az éppen aktuális hullám. Úgyhogy most jelenleg ott tartunk, hogy jóval kevesebb lakás épül, mint amire igény lenne, és ez talán meg is magyarázza, hogy miért is kerül újra az érdeklődés homlokterébe az, hogy barnamezős területeken újítsuk meg a várost, akár Budapestet, akár Ceglédet, akár mondhatnám mást is. Igen, na, de mi is ez a barna mező, igaz, Szatyi?
1: Na, beszéljünk a barna mezőről is, de most még kicsit még ezt lebegtessük, mert mondjuk a lakásépítéseknél azért ugye voltak nagy korszakai ennek a építkezéseknek, valamikor a szocializmus idején épültek a szép nagy lakótelepek, a 4-10 emeletes hatalmas betonkolosszusok, a mai napig csodálhatjuk őket itt akár Cegléden is, megvannak, és egyébként nagyon sokat egész ügyesen fel is újítottak, és teljesen lakható, normális lakás sok vannak ott is. Aztán jöttek ezek a kisebb társasházak, volt egy ilyen időszak is, amikor ilyen 4-5-6-7-8 lakásos társasházak épültek. Uh-huh. Azok már nagyon szépek voltak, már igyekeztek külsőleg is úgy kialakítani őket, hogy vonzóak legyenek. Ez is egy korszak volt. Most milyen korszakban vagyunk ilyen szempontból?
2: Attól függ, melyik települést nézed, mert tudod, van ez a település arculati kézikönyv, településképi arculati kézikönyv, meg Cegléden is van ilyen.
1: Van bizony,
2: ez a,
1: igen.
2: Az utóbbi években jött be, hiszen azt szerintem helyesen ismerték fel, ugye a városépítész településtervező szakma, hogy eléggé elvesztették a régi karakterüket sok helyen Magyarországon az egyes települések, hiszen, ahogy mondod, voltak korszakok, de ezek a korszakok mondjuk az érzésem szerint ugye 90-es, 2000-es években nagyon egymásra csúsztak. Nagyon vegyes építkezések voltak, ami egyébként nem feltétlenül baj, csak van, amikor ez már annyira túlzásokba esett, hogy egyszerűen nem harmonikus mondjuk a településnek a, vagy a, éppen a kerületnek az építészete. Erre egyébként jó példa gyorsan, történelmi léptékben gyorsan városiasodott Budafok, a 22. Igen. kerület, ami alapvetően ilyen szőlőhegyekből állt egy része legalábbis. Na, ott annyira vegyes építészeti megoldások vannak, hogy egyszerűen csak kapkodja az ember a fejét, és nincsen meg az a fajta természetes ritmus, amit mondjuk itt Cegléden, ha elindulsz mondjuk a Kossuth térnek a Művház felőli végéből, ott látod a mondjuk a részben 19. században épült épületeket, elmész a Városházára, szintén 1893-ban adták át, elmész a Szabadság térre, Rákóczi út elején, ott még találsz egy olyan ritmust, aminek van egy ilyen építészeti hangulata.
1: Köszönhet Gubodi polgármester úrnak, ugye? Hiszen az az ő idejében épült ki tulajdonképpen ez a városközpont egyébként, és hát na, tényleg sokat köszönhetünk neki. Hát amikor tényleg össze-vissza mindenféle házak épülnek, ezt láthatjuk, akár itt Cegléden is találhatunk olyan utcákat, de hogyha kimozdulunk, akkor is. Tehát volt egy időszak, amikor, ha már korszakokról beszélünk, ugye, amikor erre nem nagyon figyeltek oda.
2: Igen,
1: főleg... Mindenki olyat épített, amilyet akart.
2: Igen, főleg a 90-es években, amikor hirtelen megszűnt elég sok szabályozás, ami meg volt szabályozás, azt meg nem nagyon tartották be, mert vagy nem volt rá ember, vagy meg lehetett kerülni.
1: Igen,
2: 90-es évek az klasszikus kiskapus időszak volt, arra talán sokan emlékeznek még, hogy ki milyen trükköket csinált akkoriban, de összességében ez a település tervezésnek nem mindig tett jót.
1: Igen.
2: Viszont most igyekeznek a városi vagy éppen a községi főépítészek arra odafigyelni, hogy valamiféle szép építészeti stílust azért kiadjon a település valamilyen módon. De ugye Budapestről indultunk, ott pedig nyilvánvalóan nem lehet azt számon kérni, hogy az egész nagy Budapest az egyfajta arculattal
1: talán
2: működjön.
1: Talán nem is fontos. Nem
2: hiszen
1: is fontos,
2: természetszerűen
1: persze,
2: újulnak meg városrészek
1: is. Hát a Terézváros ne legyen ugyanolyan, mint Újpest például, hát az semmi baj nincs ezzel.
2: Így van.
1: Ugye?
2: Vagy például a Váci úti iroda folyosót, azt a Váci úton lehetett létrehozni, ott volt rá a helyszín, meg megfelelő szabályok, meg ott nem zavarta például a történelmi belváros képét sem.
1: Igen, igen. De most hirtelen a Párizsi udvarra gondolok és környékére, hogyha a Váci utat emlegetted, a Váci utca környéke, ott azért még látszik a tudatos gondolkodás az építkezésen. Ugye? Tehát pedig az nem most volt.
2: Igen, az a rész különösen érdekes, ott például az 5. kerületben, ha szeretnél valamit építeni, akkor sokszor azt ilyen szűk helyen kell megoldanod.
1: Bizony.
2: És a településfejlesztési díj egyik évében díjaztunk például nem csak az Arany János utca felújítását, ami jó modern megoldásokat alkalmazott, hanem egy nagyon innovatív, nagyon újszerű módon gondolkodó parképítést, a Bástya parkot.
1: Aha.
2: ami, mivel kevés volt a hely, úgy oldották meg a tervezők, hogy valójában ez egy kicsit többszintes park, tehát föl is lehet menni, van ilyen része, ami kicsit ilyen függőhidas, nagyon érdekes, érdemes, nincs messze egyébként a Corvinus Egyetemtől ez a Bástya park.
1: Hát ez ilyen Monte Carlos megoldás.
2: Igen,
1: kicsi helyen, is lehet parkokat kialakítani, erről beszéltünk. Hát szintén jó pár részre ezelőtt. Igen. Hú, de nagyon szalad az időnk, és még a barna mezőre rá se léptünk. Na, szóval a barna mező az nem attól barna, hogy kiégett a fű, és rettenetesen néz ki, mert vannak zöldmezős és barna mezős beruházások. A zöldmezős beruházásoknál ugye olyan területeket használnak föl építkezésekre, amit akár mezőgazdasági célra is lehetne használni, a barna mezős pedig olyan, ami igazából erre nem alkalmas, jól tudom ezt?
2: Inkább úgy fogalmaznám meg, hogy a gyakorlatban a zöldmezős beruházások azok, amiken korábban még nem volt építmény, infrastruktúra.
1: Soha, igen.
2: Mert hogy ott valójában csak a zöld volt. A barna mező az nem attól barna mező, hogy a mezőgazdasághoz milyen viszonya van, hanem hogy volt-e már használatban valamilyen infrastruktúrára, építményre korábban.
1: Akár csak le volt betonozva, akár pedig házak álltak rajta, teljesen mindegy.
2: Így van, sőt a leggyakoribb az, amikor ezek ipari hasznosítású területek voltak. Jellemzően ilyen mondjuk Budapestnél a korábbi iparterületek, amik a

0: a nagyvárosokban, hogy ezek a barna mezős területek sokszor szennyezettek.
1: Igen.
0: Korábbi ipari tevékenység,
1: ez hulladékok, magával, igen.
0: Kiszivárgott vegyi anyagok. Éppen ezért ez mindenhol egy nagy kihívás, hogy sokszor nincs meg az a kezdőtőke, ami legalább a kármentesítésre jó lenne, és ami aztán később befektetők szempontjából vonzóvá tenni a területet. És mi a Településfejlesztési Szövetségnél egy beadott projektjavaslatunkban, amit egy budapesti kerülettel adtunk be, még nem bírálták el a pályázatot, ez egy nemzetközi pályázat, pont erre szeretnénk például megoldást találni, hogy különböző biológiai, kémiai módszerekkel kikísérletezni olyan utakat, olyan megoldásokat, amivel modulárisan, tehát szakaszolhatóan egy-egy részét leválasztva ezeknek a szennyezett területeknek meg lehetne tisztítani, és aztán azokon lehetne építeni. Mert sokszor az a lényeg az ilyeneknél, hogy tudja a beruházás szakaszokra bontani, mert egyben nem lesz senkinek pénze arra, valószínűleg, hogy 400-500 hektárt kármentesítsen, meg kicserélje a talajt. Apró lépésekkel lehet haladni, de hogyha ezek megvannak, és ezt előre egy jól látható tervben a magánpiaci beruházókkal egyeztetve partnerségben tudod kiszámíthatóan évtizedes távon folytatni, arra már lehet üzleti modellt, pénzügyi modellt építeni, arra lehet banki finanszírozást szerezni, és így meg tud újulni szépen lassan. És akkor sokszor az első lépés hiányzik.
1: Kinek lesz ez jó végül is? Tehát megtisztul az a terület, és akkor oda lehet lakóházakat, vagy ipari üzemet megint, vagy mi a cél igazából?
0: A mostani városfejlesztési hozzáállás az nem annyira ez a nagyon lehatárolt, csak ez vagy csak az a funkció, tehát nem ilyen dobozokban gondolkodik, meg mint szokták mondani, hogy férfiak, tudod, akik az agyuk olyan, hogy fiókok vannak benne, és csak egy dolog fér egy fiókba, stb., és ettől aztán mi...
1: De legalább tudjuk, hogy mi hol van.
0: Így van, mi tudjuk, mi hol van. Lehet, hogy nincs olyan sok fiók az agyunkban, mint a nőknek, de arról legalább tudjuk, hogy hol van. De, tehát ezt szokták mondani. Na most a városfejlesztésben ez már nem megy, mert inkább amellett vagyunk, hogy legyenek ezek vegyes funkciójú területek, mert ha csak lakást építesz, akkor onnan el fognak menni az emberek, bemennek más kerületbe, vagy éppen a belvárosba, ahol van a munkahely. Onnan elingáznak, majd pedig vissza. Ez nem jó az embereknek, mert sok idő elmegy az ingázással, és nem jó például a belvárosi vagy a szomszédkerület forgalmának se. Persze. Sokkal jobb, hogyha ott helyben megteremted a lehetőséget arra is, hogy ott munkahelyek létesülhessenek. Lehetnek ezek szolgáltatások, vagy nem zavaró zaj és szennyezéssel járó adott esetben termelő üzemek, de ezeket nyilván szűrni kell, hogy milyen üzemek. A lényeg, hogy lehetőség szerint most ugye ez az elf, hogy egy 15 percen belül, már 15 perces elérési időn belül meg lehessen oldani, hogy abban a városrészben legyen lakhatás, legyen munkahely, és legyenek
1: üzletek,
0: szolgáltatások, amiket igénybe tudsz venni te, mint ott lakó. El tudja menni boltba, el tud vinni a gyereket óvodába, iskolába,
1: fodrász,
0: így van. Hát ez az igazi, hogyha ezt sikerül megvalósítani, de ezt nem
1: és
0: lehet.
1: És akkor még a kultúráról nem beszéltünk, hogy egy kultúrház sem árt, például egy mozi, ilyesmi. Igen.
0: Így van, közösségi színterek, akár ilyen kulturális, amiket mondasz, vagy akár szabadtéri közösségi területek. Ezeket egységben lehet kezelni, és ezért nagyon fontos, hogy ez ne csak így adhok ötletelve, hanem egy évtizedekre átgondolt terv alapján lehessen folytatni. Erre jó példa amúgy Bécs, ahol egész városrészek épülnek így.
1: Lehetne ilyen barna mezőt találni Cegléden?
0: Igen, Cegléden van, ami még nem hivatalosan barna mező, de a vasúttól északra, tehát a vasútállomástól északra lévő terület a Szűcstelep, és a vasútállomás között annak nagy részére nincs szüksége a MÁV-nak, klasszikus barna mezős terület. Ugyanígy a vasúttól délre is van egy sáv, amit lehetne másra hasznosítani. A Rákóczi út végén a Vikuv telephelyez tipikusan barna mezős terület.
1: Ez tényleg barna egyébként.
0: Ezek a Cegléd méretéhez képest ezek nagy területek, ahol igen sok lakhatási problémát meg lehetne oldani például.
1: Aha. biztos visszatérünk még erre a témára, de ez érdekes volt így, hogy azért tényleg, hogy hogyan építkezzünk, és ez a barna mező mire jó, meg mi is ez egyáltalán, ezzel egy picit talán mindannyian a kedves hallgatókkal egyetemben én is egy kicsit jobban tisztában lettem. Köszönöm szépen az információkat, és akkor innen folytatjuk, hogy milyen témával a 78. részben, azt nem tudjuk, de a 77-nek a végére érkeztünk. Szebeni Dávid, köszönöm szépen.
0: Mindig öröm veled beszélgetni.

0: FM 92.5.
1: Kedves hallgatók, a beszélgetés után a mikrofonnál újra Süveges András, este hatig lehetünk együtt, tartsanak velem!
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
1: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
3: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. Új év, új vasudvar érkezett Ceglédre. Gerje vasudvar, ahol a minőség és a megbízhatóság találkozik. Széles áruválasztékkal, betonacél, zárt szelvények, profilok, lemezáru, háló, cserepes lemez, 3D kerítéssel várjuk Önt, igény szerint házhoz szállítással. Gerje vasudvar. Építsen biztos alapokra. Cegléd, Dózsa György laktanya. 0620 233 4170.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért. Vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Ceglédi Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas, hulyákolók, gólyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcső alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Rom. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. Hírek után azonnal Zara Larsson énekli a Lush Life című közös ismerősét. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
6: Eladnád az ingatlanod?
7: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
6: Bugár Zsanettet.
7: Miért pont őt?
6: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
7: A felkészítésben is segít.
6: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
7: És a kötelező papírok?
6: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
7: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
8: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
9: Jaj, úgy megéheztem.
10: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
9: Egy gírosz.
10: Pont egy gírosz?
9: Igen, pontosabban a gírosz pont.
8: Igen, gírosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gíroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620-453-9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gíroszan. Nagyon gyorsan.
10: Nézd már, pont itt vagyunk a gíroszpontnál. Bemegyünk?
9: Pont mi nem mennénk be.
11: Cegléd app. Minden egy helyen a telefonodon.
12: Helyi hírek, események, hivatalok, szolgáltatók, fontos telefonszámok és ügyeletek.
11: Mi történt ma Cegléden? Milyen programok várnak rád a hétvégén?
12: Egy kattintás és megnyílik a város.
11: Nem tudod pontosan, hol találsz valamit a városban? Az okos térképek segítenek eligazodni.
12: Kátyút vagy illegális hulladékot láttál? Készíts egy fotót, küldd el az abban, és bejelentésed már is eljut az illetékeshez.
11: Telefonálj, írj e-mailt, vagy intézd ügyeidet egyszerűen a telefonodról.
12: Töltsd most ingyenesen a Cegléd appot.
11: Cegléd app. Egy kattintás és megnyílik a város.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
13: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Többen meghaltak egy antwerpeni épület tűzben. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet. A kormányzati oldalon közzétett információk szerint tegnap 15%-kal több riasztást kaptak a mentőegységek, főként a hőség okozta tünetek miatt kellett ellátást nyújtaniuk. 120 helyen van még kisebb vízellátási korlátozás. A Balaton átlag vízállása 74 cm, a Velencei tó Agárdnál 48 cm. A paksi atomerőműnél péntekig még fenntartják a csökkentett teljesítményt, de a villamos energia ellátásban ez nem okoz zavart. Csehországban többen megsérültek egy villámcsapásban, egy gyerektáborban. Egy fiatal férfit és 5 gyermeket kellett kórházba szállítani. A villám egy fába csapott bele, majd a fellobbanó tűz onnan terjedt át néhány sátorra, melyben általános iskolás gyermekek és tanítóik aludtak. Az országon átvonuló heves esőzésekkel kísért viharok fákat téptek ki. Ezzel komoly fennakadásokat okoztak a közlekedésben. A kora reggeli órákban Csehországban mintegy 30 ezer háztartás maradt áram nélkül. Többen meghaltak egy antwerpeni épület tűzben. A lángok egy 10 emeletes ház 8. emeletén csaptak fel. A több mint 200 lakójú épületet teljesen ki kellett üríteni. A tűzoltó alakulatok létrás teherautókkal és drónokkal kezdték meg a tűzfészkének felderítését, majd az oltását és azok kimentését, akik az erkélyekre menekültek. A tűz oka egyelőre ismeretlen, és a hatóságok a halálos áldozatok pontos számát sem közölték. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megállókódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Megnyílt az Árasztópart Szabas Strand a 11. kerületben, ahol egész nyáron lehet fürdeni a Dunában. A kiválónak minősített 100 méteres fürdőterület naponta reggel 10 és este 6 óra között várja a látogatókat, a kijelölt szakaszon 120 cm mély a víz. A strandot Karácsony Gergely főpolgármester nyitotta meg, aki szerint a fejlesztés a Duna és a város kapcsolatának erősítését szolgálja.
2: Az időjárásról.
13: Estig még kitart a füllett hőség, többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Ma késő délutántól a Dunántúlon, holnap már északkeleten is megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, holnap napközben 26-31 fok valószínű. A harmadfokú hőségriasztás ma éjfélig van érvényben.
2: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és a hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától, július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez este 6-ig, remélem velem tartanak. Azonnal folytatjuk a szerda délutánt a dalokkal, nem sokára pedig lapszemlézek, ezért is maradjanak velem.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egyharmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Információ első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Hóri Orgas, Hulyákolók, Gúlyalábos és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg Tombola sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe, a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre, az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretett, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.

0: Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-tön a Ceglid Rádióban, mégpedig a borsonline.hu felülettel. Nádas György a napokban vallott a családi drámájáról. Fiai elfordultak tőle, nem állnak vele szóba, és az unokát sem láthatja a humorista. Elmondása szerint az örökség miatt vesztek össze a családtagok. Nádas György fia azonban nem így emlékszik. Egy podcastban beszélt arról Nádas György, hogy minden édesanyja halálával kezdődött. A szomorúság mellett ugyanis az örökség rendezése is terítékre került. Ez azonban egy olyan nagy konfliktust okozott a családban, melynek következtében mind a két fia megszakította vele a kapcsolatot, és már egy éve nem látta az unokáit sem. Két nagyfiam van, az egyik zenész, a Kanári-szigeteken él már lassan 4 éve, a másik fiam színész. Mindkét oldalról van egy-egy unokám, 14,5 éves a nagyfiam fia, Olivier, és 3,5 éves lesz Louisa, kisebbik fiam leánya. Sajnos nem találkoztam velük az elmúlt évben, mert édesanyám halála óta kitagadtak a gyermekei, mondta tehát Nádas György. Még mielőtt én megosztottam volna velük édesanyám örökségét, ők azt hitték, minden az övéké. Én pedig innentől kezdve kilettem paterolva. Sajnos az a baj, hogy nem egyedül vagyok, hanem a környezetemből, ismerősöktől egyre többször hallom, hogy ez a generáció hajlamos ilyesmire. Azóta én és a feleségem le vagyunk tiltva náluk, részletezte a szívszorító történetet. A humorista elmondta, hogy az örökséget saját anyagi helyzet rendezésére fordította. Mint mondta, az fáj neki a legjobban, hogy nem tud semmit az unokáiról. Biztos benne, hogy neki is van része abban, hogy ez a helyzet idáig fajult, de szerinte nem érdemli a teljes eltiltást. Szavait azonban cáfolja az a meglepő bejegyzés, melyet kisebbik fia tett közzé a közösségi oldalán. Isten a tanúm rá, hogy nem akartam ebben a témában megszólalni, de mivel a művész úr éppen körbe sajnáltatja magát a médiában, így nagyon röviden reagálnék rá. Igen, megszakították vele a kapcsolatot a fiai, ahogy a család többi része is. Így kezdte a bejegyzésben, majd kitért rá, valójában nem az örökség körüli vita miatt ment tönkre a kapcsolatuk az édesapjukkal. Nem, nem azért, mert hozományvadászok vagyunk. Egy utolsó jó szándék jegyében nem teregetem ki, hogy mi volt ennek az oka, hogy az őt még mindig kedvelőknek ne romboljuk le a közkedvelt humorista imázsát, cserébe viszont elvárnám, hogy ne játssza tovább az áldozatot, és ne beszéljen se rólunk, se a családunkról a nyilvánosság előtt, írta tehát mindezt Nádas György humorista fia. Hát az a nagy sejtésem, hogy bizony ennek a sztorinak itt még nincs vége. Ceglid Rádió.

0: Yeah!
1: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
2: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlét, mégpedig a nemzetisport.hu felülettel. A Nuevo León stadion fölé tornyosuló Cerro de la Silla tökéletes díszletet adott a világbajnokság egyik drámai mérkőzésének, Marokkó és Hollandia összecsapásának. Kiküldött tudósítónk, írja a portál, Borsos László beszámolója szerint a helyszín Monterrey számára a világbajnokság jóval többet jelentett 4 mérkőzésnél, hiszen Nuevo León szövetségi államvezetősége 34 hosszú távra szánt fejlesztést kapcsolt a tornához. Korszerűsítették az egyes metróvonalat, a közösségi közlekedés több ezer új környezetkímélő autóbusszal és 500 megállóval bővítették. Fejlesztették a repülőteret és az Egyesült Államok felé vezető út hálózatot. A Nuevo León stadion már az elhelyezkedésével is lenyűgöző látvány nyújt. Az aréna mögött magasodik a város elképének számító Cerro de la Silla, amely a nyeregre emlékeztető sziluettjéről kapta a nevét. Hogy pontosan miről van szó, és mi történt még ott a környéken a világbajnokság ideje alatt, ez is kiderül a nemzetisport.hu oldalról. Interjút adott a lapnak Szomália, a Ferencváros korábbi játékosa, aki először 2011-ben érkezett a magyar klubhoz, labdarúgásról van szó, majd franciaországi és szaudi kitérő után 2020-tól 2 idényen át ismét a zöld-fehérek futballistája volt. Elmondta, hogy Riói házában nézte Brazília és Japán meccsét kislánya és felesége társaságában. Carlo Ancelotti szövetségi kapitány, itt lakik a környékünkön, de még nem találkoztam vele, nyilatkozta ő, miután hazaköltöztünk Magyarországon, nem ment könnyen az ideális otthon felkutatása, 2 kutyusunk is van, aztán találtunk egy remek kis házat, az óceánpart egy ugrás. Szomália szerint Neymar személye akkor is fontos, ha nincs a pályán, vagy ha csak kevesebb játékperc jut neki. A brazil játékosok számára ő nem csupán csapattárs, sokkal inkább félisten, amolyan spirituális vezér. Szomáliával is készült tehát egy beszélgetés, ezt is olvashatják a nemzetisport.hu oldalon. Nagy tavaszi meneteléssel zárta a női kézilabda élvonal elmúlt idényét a Budaörs, amely története 9. NB1-es kiírásában 9 győzelemmel és 3 döntetlennel, 21 ponttal a 9. helyen végzett a 14 csapatos mezőnyben. Ez a második legjobb első osztályú helyezése és a második legtöbb elért pontszáma, ennél jobban csak 2 éve szerepelt a Budai Dániel által irányított együttes. Április-májusban az utolsó 7 bajnoki mérkőzésből 5-öt megnyert, ebből ráadásul 4-szer egymás után diadalmaskodott. Jó idényünk volt, sikeres évet zárt a klub, a serdülő és az ifi csapat is a bajnoki 4-es döntőbe került. Tekintett vissza a tavaly Magyar Kupa bronzérmes Budaörsiek 2020 nyarán kinevezett edzője, aki tavaszi szerződés hosszabbítása nyomán további 2 évig vezetheti a csapatot. Budai Dániellel is készült egy beszélgetés, ezt is olvashatják a nemzetisport.hu oldalon és az újságformátumban is.
1: Következzen egy friss dal!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda. Tisztított víz. Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
1: Reklámok.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten, a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi és északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor. Délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

0: játszok majd egy felvételt, a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
4: A Bautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Bautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
3: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
8: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Veszélybe került a javítóintézetek működése. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Az ukrán erők másodszor is csapást mértek az ufai olajfinomítóra. Oroszország egyik legnagyobb kenőanyaggyára több mint 1300 kilométerre fekszik a frontvonaltól. Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök bejelentette azt is, hogy fegyvereikkel elérték a 600 kilométerre a penzai területen lévő orosz hadipari komplexum egyik stratégiai létesítményét, amely rakétákhoz szükséges alkatrészek fejlesztésével és gyártásával foglalkozik. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flyness. A légitársaság szeptember végéig hetente háromszor közlekedik a két főváros között. Ez már a negyedik új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatok után. Veszélybe került a javítóintézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógusok szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Új utastájékoztatási fejlesztéseket vezetett be a fővárosban a BKK. A forgalmi változásokról szóló információk mostantól egyes buszok fedélzeti kijelzőin is olvashatók. A megállókban a kijelzők külön jelzik, ha az érkező jármű alacsony padlós, így könnyebb megtervezni az akadálymentes utazást. Emellett megállókódokat vezettek be a nagyobb csomópontokban és a Budapest Go alkalmazásban, hogy az utasok könnyebben megtalálják a megfelelő megállót. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azariah és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazzprogramok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. Spanyolországban 1975 óta 12 hőhullám fordult elő júniusban, ebből 6 2015 óta.
2: Az időjárásról.
8: helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Északa 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
2: Közlekedési információ.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Folytatjuk azon a kiváló muzsikákkal, ja, a mikrofonnál Süveges András, még ebben a szűkotlan percben meg a következő egy óra hosszában, de ez nem annyira fontos, az viszont annál inkább, hogy nem csak a dalok szólnak ebben a szűkotlan percben, hanem tőlem információk a mai napról, július 1-ével foglalkozok hamarosan, maradj

0: információk első kézből. Szeglét Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Szegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Igen, Feringatlan. Cegléd első közvetítője.
4: Már 30 éve.
3: Januártól online közvetítés, értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20 330 6553 www.feringatlan.hu.
5: A Pautrans Kft. Nyílászáró beépítésére szakembert keres. Szakmai tapasztalat előny. Jelentkezni személyesen, fényképes önéletrajzzal Tóth Zoltánnál lehet. Pautrans Nyílászáró Centrum. Cegléd, Kőrösi út 80.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Joabithez zenél majd a Hangulat együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától óriorgas hulyákolók, gúlyalábos és óriás bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemői templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az Abonyi Fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pinteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogatok érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a gorcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória. 7 órától fogatok érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pinteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyba július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítő italok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban a piaccsarnok előtti téren.

0: Kedves hallgatók, július 1-e van tehát a mai napon. Lehet ünnepelni az Anna Máriákat, Tihamíreket, de hallgatóink köszönhetik Áron, Gyula, Előd és Olivér nevű ismerőseiket is. Az Anna Mária, az Anna és a Mária összekapcsolása. Az Anna Héber eredetű bibliai név, Szűz Mária édesanyjának a neve. Eredeti formája Hanna, két H-val. Az elején meg a végén. Jelentések, kegyelem, könyörület, a Mária bibliai név, eredeti héber formája Miriam volt, ez a görög és latin biblia fordításokban módosult, jelentése megfejthetetlen. A Tihamír a szláv Tihomír névből származó régi magyar személynév, jelentése csend, béke. Bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Mindjárt folytatjuk dalokkal, de mindjárt azonnal folytatjuk dalokkal, utána pedig foglalkozok majd a születésnapos zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Foglalkozunk születésnapot zenésszel. Ma 45 éves Takács Vilmos, azaz Vilkó testvérünk zenész, a Gangstazali és a Kártel és a Hollywood Roll zenekar ex-gitárosa, meg hát több más formációban is játszott, és nem erről szeretnék beszélni, hanem talán olyan dolgokat árulok el most a folytatásban, a rajongókhoz sem nagyon jutottak el. Szóval Takács Vilmos az ő hivatalos neve, a Külkereskedelmi Főiskola BGF karán szerzett közgazdász diplomát, gazdaság diplomácia és nemzetközi menedzsment szakon tanulmányait egy posztgraduális egyetemi képzés keretein belül a Nyugat-Magyarország Egyetem közgazdaságtan karán folytatta turizmus szakon, ahol szintén közgazdász diplomát szerzett. 2006-tól az IBM ISSC Hungary vállalatnál előbb a német beszerzési részlegen, majd a magyar beszerzési részlegen, végül a német sales részlegen kamatoztatta a közgazdász szakokon szerzett tudását. 11 évet töltött el a cégnél. Fő profi az élő zene. Most átmegyünk a zenére, de ezen felül foglalkozik zenekari hangosítással, zenekari menedzsmenttel, közösségi médiával, koncertszervezéssel, grafikai tervezéssel, turné menedzsmenttel, toborzással, PR-ral, produceri munkákkal, stúdiófelvételek lebonyolításával. 1993 óta zenél országos turnékon, 2001 óta vesz részt, azóta több ezer koncertet tudhat maga mögött Európa szerte, a mai napig aktív koncertzenész, átlagosan évi 100 fellépéssel, melyek nagy részét saját maga szervezi, bonyolítja le. 2001 óta jelennek meg zenei kiadványai több műfajban. 2018-ban és 21-ben a szakma fonogram díjjal jutalmazta a Gangstazali és a Kártel zenekarral való zenealkotói tevékenységét. 2004 óta végez produceri munkákat, a zenekari dalszerzés, illetve a felvételek vezetője. 2019 óta saját hangstúdióban végzi a hangfelvételi tevékenységeit. 2009 óta publikál online kulturális oldalakon, illetve jelenek meg cikkei országos lapokban. Hogy ne soroljam fel, 2013-ban jelent meg első kötete, amely a Guns N' Roses zenekar munkásságát, történetét dolgozza fel. Egy sajátos aspektusból, magyar vonatkozásokkal, dal elemzésekkel. 2010 óta rendszeresen szervez, és még mindig Takács Vilkóról van szó, 100 gitáros esteket, vagy 200 gitáros esteket Gangstazolival, ahol mindig egy adott témaköré csoportosítja a dalokat, amely lehet műfaj, korszak, zenekar. Ezek a fellépések edukációs vonzatúak, annak érdekében, hogy a közönség a lehető legtöbbet megtudhasson egy adott műfaj mélységeiről. 2014 óta Gangstazali és a Kártel zenekar gitárosa, a formáció alapító frontemberével 2019-ben alapított blues együttese a Dos Diablos nagy sikert ért el rövid időn belül, hiszen ezzel a duóval egy olyan idáig Magyarországon ismeretlennek ható műfajt sikerült meghonosítani, amely elsősorban a Mississippi deltájának környékén terjedt el, még a 20. század elején. Ezzel a duóval 2021-ben jelentették meg első, egyenesen a Mocsárból című nagy lemezüket. A grunge műfa igen közel áll hozzá, mármint Takács Vilkóhoz, a Nirvana együttes előtt tiszteleg akusztikus és hangos koncertekkel egyaránt, a Nirvana Tribute by Lugosi Dani és Takács Vilkó formáció, de az Alice in Chains dalait is több ízben megidézte tematikus estek szervezésével. No, hát azt hiszem, hogy majdnem mindent tudunk Takács Vilkóról, aki tehát ma ünnepli 45. születésnapját. Szóba került a Gangstazali és a Kártel, ők jönnek, mert hogy ennek a formációnak is a tagja Takács művész úr.
1: Cegléd rá!

0: Egy születésnapos meg kell még említenünk, kedves hallgatók. 81 éve látta meg a napvilágot Debbie Harry, Golden Globe jelölt és Grammy nyertes énekesnő, dalszerző és színésznő, leginkább a Blondie rock együttes énekesnőjeként ismert amerikai rock együttesről beszélünk, ugye, amely a 70-es évek második felében vált híres, és világszerte több mint 60 millió albumot adott el. Az együttes az amerikai punk és new wave zene elterjedésének egyik úttörője volt. Első két albumuk a kemény vonalas punk és a new wave elemeket ötvözte, és bár már ezekkel az albumokkal elértek bizonyos sikereket, egészen az 1978-as albumukig underground zenekarnak számítottak. Az ezt követő években könnyedebb hangvételre váltottak, slágerek, kislemezek sorozatát jelentették meg, és diszkó, pop, valamint reggae elemekkel vegyítették hangzásukat. A formáció énekesnője Debbie Harry nagy népszerűségre tett szert, sztár státuszban elhomályosította a zenekar többi egyenrangú tagját, ez végül feszültséghez vezetett az együttesen belül. A rosszul sikerült The Hunter album és Chris Stein gitáros betegségének következtében az együttes 1982-ben feloszlott, miközben a tagok szóló terveiket valósították meg, az évek során Blondie elismertsége egyre nőtt, így 97-ben újra összeálltak, és 1999-ben még egy listavezető kislemezt is megjelentettek. Az együttes a mai napig állítólag koncertezik, zenél, 2006-ban pedig be is iktatták őket a Rock and Roll Hall of Fame-be. Jön tehát a Blondie Debbie Harry tiszteletére.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását, kipufogó javítását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautó szerelésben jártas munkatársat keres.
3: Indítsd be a nyarat a ceglédi hobbi áruházban. Vásárolj júniusban 20 000 forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.

0: Mindjárt folytatjuk, kedves hallgatók, a Ceglédje kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten, a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi és északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság. Hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhőátvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő egy óra hossza. Szól azonnal a hírek után, itt a 92-től maradjanak velem, jó rádiószert kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312 520.
3: Megújulás egyszerűen. A Diego júniusi ajánlata. Catania tekercses vinilpadló 2999 forint per négyzetméter áron. Praktikus vízálló megoldás a konyha és a fürdő mindennapi kihívásaira. Keresd országszerte üzleteinkben. Diego. Otthon. Generációkon keresztül.
4: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki, és mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csapd le a legújabb darabokra.
5: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 59. Bautrans Festék Áruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans Festék Áruház. Megoldás minden felületre. Színezd újra. Cegléd, Mozdony utca 1.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget a hőhullám. Meghalt Csernus Marian színművésznő. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Meghalt Csernus Marian színművész. Pályája 1948-ban indult, amikor egy akvinkomi előadáson felfigyeltek tehetségére. Egy évvel később a Nemzeti Színházhoz szerződött, amelynek csak nem fél évszázadon át volt tagja. Több mint 7 évtizeden át szolgálta a magyar színjátszást, emlékezetes alakításaival és rendíthetetlen hivatástudatával, generációk számára mutatott példát. Munkásságát egyebek mellett Jászai Mari és Kossuth díjjal ismerték el, valamint át vehette az érdemes művész címet és a Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjét is. Csernus Marian 97 éves volt. Elindította Budapest és Riad közötti közvetlen járatát a Saudi Flyness. A légitársaság szeptember végéig hetente háromszor közlekedik a két főváros között. Ez már a negyedik új interkontinentális járat, amely idén bekerült a budapesti repülőtér kínálatába a Philadelphia, Toronto és Seoul felé indított járatok után. Veszélybe került a javító intézetek működése, nincs elegendő szakember az alapvető ellátáshoz. Erre hívta fel a figyelmet a pedagógus szakszervezete. A szervezet szerint gondot okoz, hogy a gyerekek körében megnőtt a szökések száma. A Gyermekjogi Civil Koalíció szerint a javítóintézeti nevelést a büntetés végrehajtás alól azonnal vissza kell helyezni a gyermekvédelem alá. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy féléves Molbobi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. Csütörtökön kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapi tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, az Ariach és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazz programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban. Több mint 1 milliárd forintos kárt okozó bűnszervezetet számoltak fel Békés vármegyében. A gyanúsítottak éveken át nagy mennyiségű vegyi anyagot loptak el egy üzemből. Az összehangolt akcióban 5 férfit fogtak el, akik 2017 óta több mint 250 alkalommal eladták a vegyszereket. A különösen jelentős értékre elkövetett sikkasztással gyanúsított csoport 4 tagját letartóztatták.
1: Az időjárásról.
6: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Északa 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
1: Közlekedési információk.
0: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van. A Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. A Kecskemét észak csomópont átépítéshez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom 60 km/órás sebességkorlátozás mellett. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület vagy félpályás lezárás mellett végzik. A 4-es főúton Szolnok elkerülő szakaszán a 99-es kilométernél lévő Szent István Tiszaid javítási munkáit és hozzátartozó félpályás lezárást éjfélig felfüggesztették az extrém hőség ideje alatt kialakult gyakori torlódások miatt. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió. Jó, ha tudják, a hétvégi kamion stop július 4-én szombaton 15 órától július 5-én vasárnap 22 óráig lesz érvényben.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes rádiózást kívánom mindenkinek, a mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, utána jön Becker Betty, utána pedig Vörös Nádi, most meg Bája Alex énekel, nem sokára pedig visszatérek a labdarúgó világbajnokság érdekesebb híreivel. Tartsanak velem!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen. Felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. Hurka kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk. Finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
6: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
8: Koreában úgy mondják, a jó döntés nem vár holnapig, ezért most a Tivoli 7.299.000 forinttól, a Korando 7.999.000 forinttól, a Torres 9.999.000 forinttól azonnal készletről elérhető a KGM Zakartól. Minden modellhez akár 7,99% THM finanszírozás igényelhető. A részletekről tájékozódhat a zakarautó.hu weboldalunkon vagy Ceglédi márka kereskedésünkben.
9: KGM. Made in Korea.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Falunap lesz újra, mégpedig Csemőben a Templom téren július 4-én. Nézzük a gazdag kínálatot. 9 órakor Csemői Hagyományos Egyesület faluébresztője zajlik majd, gondolom én sok a körömére. 9 órától szintén a Csemői Palotás Sportegyesület szakosztályait ismerhetik meg. A sportszerető Skander verseny is lesz, 10 órakor kezdődik. 12 órától Jó Ebédhez zenél majd a Hangulat Együttes. 14 órakor kezdődik a főzőverseny eredményhirdetése. 15 órakor megnyitó, a település kitüntetéseinek ünnepi és átadása zajlik majd. Kossuth Gergő 15 óra 10 perccel a színpadon, majd 16 órától Óriorgas, Hulyákolók, Gólyalábas és Óriás Bábos utcaszínháznak lehetnek szemtanúi, fültanúi, akik kilátogatnak tehát a Csemei templomtérre. A színpadon ez következőleg tombolas sorsolás lesz 5 órától, 18 órától a színpadon Boglárka, 19 órától Csordás Ákos, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara. Mindenkit várnak tehát sok szeretettel a falunapra Csemőbe a templomtérre július 4-én. Mindenkit várnak az abonyi fogadhajtó versenyre az Abonyi Parkerdőbe július 10-én és 11-én. A belépés ingyenes. Pénteken, tehát 10-én lesz majd éjszakai fogadhajtás D kategória, 18 órától fogadók érkezése, regisztráció, majd pályabejárás, 21 órakor kezdődik a verseny, 23 órakor pedig az eredményhirdetés. Szombaton C kategória a górcsa alatt, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória, 7 órától fogadók érkezése, regisztráció, pályabejárás, 9 óra 30 perckor kezdődik a verseny, aztán délben természetesen ebéd, 13 órától jön majd a második forduló, majd 17 órától eredményhirdetés. Mindenkit várnak szeretettel, tehát az Abonyi Parkerdőbe, az Abonyi Fogadhajtó versenyre július 10-én pénteken és július 11-én szombaton. Mediterrán Tarka Fiesztára várnak mindenkit Abonyban július 11-én 17 órától 23 óráig a piaccsarnok előtti térre. A rendezvény ingyenes, 18 órától a Taverna zenekar muzsikál, 20 órától a színpadon Erox Martini, 21 órától pedig a kiváló dalokat pörgeti DJ Ron. Ételek, hűsítőitalok, kézműves árusok, tehát a Mediterrán Tarka Fiesztán július 11-én Abonyban, a piaccsarnok előtti téren. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglidi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszor étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok. Segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős. Van!

0: Kedves hallgatók, már is foglalkozunk a labdarúgó világbajnokság érdekességeivel. Norvégia megszenvedett ugyan elefánt csontparttal, de végül 2-1-re győzött a legjobb 32 között magyar idő szerint kedd este. Itt készület a brazilok elleni 8-döntős meccsére. A norvégok második gólját a legnagyobb sztárjuk Erling Haaland lőtte, bár ez inkább volt a támadást indító Oscar Bobb és a labdát középre adó Patrick Berg érdeme. Haalandról némi szerencsével pattant csak be a labda. Ettől még persze a gól az gól, a norvég csatár pedig láthatóan nagyon jó a gólszerzésben, ezzel a találatával már 60-nál jár a válogatott színeiben. Ezzel Gerd Müller óta ő ért el idáig a leggyorsabban, mindössze 53 meccs kellett neki hozzá. Haaland és Müller mindketten nagyjából 6,5 év válogatottság után jutottak el a 60 gólig, ami elég durván hangzik, az meg pláne, hogy Müllernek még kevesebb meccs alatt jött össze ennyi, a 48 meccsén egy duplával ért el. Lazán kapcsolódik, hogyha a Müller előtti legendákat nézzük, a brazil Pelének 63 meccs kellett ez, vagyis Haaland 5 megelőzte, de Puskás Ferencet és Kocsis Sándort nem. Puskás az 52. meccs előtte be a 60. gólját a válogatottban, Kocsis az 50-en, ahol aztán lőtt még kettőt, és így mesterhármasig jutott. Müller mindannyiuknál hatékonyabb volt. Az ezen a ponton meccsenkénti 1.25-ös gól átlagát Haaland nem érte utol, de az 1.13-as még mindig nagyon magas átlag. Jelenleg aktív játékos közül a meccsenkénti 1 gólhoz sincs közel senki. A Skvoka arról is posztolt, ez egy labdarúgással foglalkozó portál, hogy Haaland 72 éve az első játékos, aki az első 3 VB meccsén gólt lőtt, ami mondjuk nem igaz, 2022-ben a katari VB-n a holland Cody Gakpo, a mostani VB-n pedig a szintén újonc marokkói Ismail Szaibari hozta össze ezt, ráadásul mindketten a csoportkörben. Haaland a franciák ellen nem lépett pályára, így volt az elefántcsontpart elleni a 3. meccse a VB-ken. Haaland teljesítménye persze ettől még értékelendő, és a formájára sem lehet panasz. A VB-n eddig 5 gólnál tart, a legutóbbi 15 válogatott meccséből 14-en, vagy máshogy mondva a legutóbbi 13-on betalált, és összesen 25 gólt szerzett ez idő alatt. Igaz, abból 5-öt akkor, amikor 11-1-re verték Moldovát az egyik VB selejtezős meccsükör. Ahhoz, hogy a továbbiakban is kitartson a sorozata, először Brazília ellen kellene majd betalálni a 8-döntőben, és a két ország egymás elleni eredményi alapján igazából optimista is lehet. Összesen 4-szer játszottak eddig, 2-szer Norvégia nyert, 2-szer pedig döntetlen lett a vége.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
2: What we're saying is not protesting.

0: Elkoptatta a padot, és a koraszülött fia komplikációkkal tarkított születésekor még az U20-as válogatott mezét is eladta, hogy ki tudja fizetni a költségeket. Gil a németek ellen teljesen megérdemelte lett a meccsen, mert főleg neki köszönheti Paraguay, hogy csodát tudott tenni és tovább jutott. A 26 éves játékos egyértelműen ott van a torna legjobb kapusai között, és a teljesítmény alapján nem nehéz elképzelni, hogy hamarosan nagy klubok fognak nála ajánlatokkal kopogtatni. Ennek fényében nehéz elképzelni, hogy egészen 2025 elejéig mindössze háromszor lépett pályára a felnőtteknél, így amikor a felesége 2022-ben terhes lett, a nagy fizetésekről és a gondtalan életről még csak álmodozott. A BBC felidézte, hogy a fiúk december 31-ére volt kiírva, de Gil feleségének egészségügyi problémái miatt végül december 7-én megindították a szülést, melynek során aztán komplikációk léptek fel. Így a nőt meg kellett műteni, a fiúk pedig intenzívre került, ennek költségeit pedig csak úgy tudták kifizetni, hogy a focista gyakorlatilag mindenét eladta a cipőjétől a ruháin át az U20-as válogatott mezéig. A felesége egy tavalyi Instagram posztban azt írta, amikor semmiük nem volt, és a fiúk az életért küzdött, Gil végig ott volt mellette, és akkor még csak álmodtak arról, hogy Paraguay kapussal a soraiban jusson ki a VB-re. Az idevezető út nem volt könnyű, még azután sem, hogy 2023-ban az argentin San Lorenzo kölcsönvette őt addigi csapatától, a paraguayi San Lorenzótól. Gil eleinte a tartalék csapatnál számítottak, de annyira meggyőző volt a teljesítménye, hogy tavaly januárban megvették és rögtön be is tették a felnőtt csapat kapujába. Abban az évben a válogatottba is behívták, de az első meccsét tavaly szeptemberben kapta meg, egy már tét nélküli meccsen védte Paraguay kapuját Peru ellen az utolsó VB-selejtezőjükön. Ezután még 5 barátságos meccsen védett a válogatottban, és annyira meggyőző volt, hogy a VB-re már ő lett az első számú opció, amit meg is hálált, az USA elleni 4-1 után 17 kapura tartó lövésből 16-at védett, a németek ellen pedig a büntető párbajban is megfogott 2-11-est. Ez azért is nagy szó, mert a német válogatott eddig az összes VB-n egyetlen büntetőt hagyott ki. Gil a németek elleni győzelmet a paraguayi embereknek ajánlotta, a meccsemberének járó díjat pedig az éppen kórházban fekvő unokaöccsének, mint mondta, reméli, hamarosan jobban lesz. Még egy érdekességgel folytatjuk hamarosan.
1: Cegléd Rádió FM

Kedves hallgatók, jöjjön még egy érdekesség a VB-vel kapcsolatosan. Egy 91 éves argentin újságíró Enrique Macaya Márquez tehette fel az első kérdést a magyar idő szerint vasárnap hajnalban lejátszott, és végül 3-1-es argentin győzelemmel zárult Jordánia-Argentina mérkőzés előtt. Mielőtt az argentinok szövetségi kapitánya Lionel Scaloni válaszolta,

0: Soltona röviden ismertette Macaya Márquez páratlan karrierjét és megkerülhetetlen szerepét a sportújságírásban. A mostani zsinórban a 18. foci VB, amiről tudósít. Az 1934-ben született Macaya Márquez az argentin Radio Rivadavia rádiónál kezdte pályafutását, újságíró pályafutását, az első foci VB-je pedig az 1958-as svédországi torna volt. Az első VB meccs, amiről tudósított, az Ausztria-Brazília mérkőzés volt. Ezt a tornát egyébként később épp a brazilok nyerték meg, bár egészségügyi problémák miatt a legendás újságíró az utóbbi években ritkábban jelent meg a nyilvánosság előtt, most sem forgott veszélyben, hogy tudósíthasson a VB-ről. A tudósítót már a 2022-es katari VB-n is kisebb ünneplésben részesítette a FIFA. 2026. júniusában aztán a Dél-Amerikai Labdarúgó Szövetség is tisztelget munkássága előtt. Gianni Infantino, FIFA elnöke pedig egészen hihetetlennek nevezte a teljesítményét a torna elején. Macaya Márquez ünneplése az említett dallasi sajtótájékoztató után is folytatódott. Mindenki, maga Scaloni is szeretett volna közös fotót készíteni vele. A mérkőzés előtt a veterán újságírót az argentin futball olyan ikonjai köszöntötték, mint Ubaldo Filho, Mario Kempes, Oscar Ruggeri és Sergio Batista. Bár Macaya Márquez rengeteg sztárt látott játszani, nem szívesen állítana fel rangsort, hogy szerinte ki volt közülük a legjobb. Annyi rendkívüli játékos láttam már, akik bizonyították a rátermettségüket, lehetetlen egyetlen szempontot alkalmazni annak meghatározására, hogy ki a legnagyobb, mondta a FIFA honlapján nyilatkozva Macaya Márquez, a 91 éves újságíró.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresztvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
6: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
2: Reklámot hallottak. Következzen egy friss

0: kedves hallgatók, a Ceglédi kedvenc dalaival, előtt azonban elárulom, mi lesz a következő napokban már, ami az időjárást illeti. Holnap csütörtökön a Dunántúlon felszakadozik a felhőzet, kisüt a nap, a Dunától keletre esős, záporos, zivataros időjárásra van kilátás, több helyen jelentős mennyiségű csapadék hullhat. Élénk északkeleten, a Duna vonalában és a Dunántúlon sokfelé erős, utóbbi tájakon viharos lökések kísérhetik az északi északnyugati szelet, de viharos lökések zivatarok környezetében az ország keleti felén is előfordulhatnak. Mindenhol véget ér a forróság, hajnalban 15 és 22, délután 24 és 31 fok között alakul a hőmérséklet. Pénteken is sokfelé marad a szeles idő, az északnyugati szelet élénk, erős, a Dunántúlon viharos lökések kísérhetik. A napos időszakokat felhő átvonulások zavarhatják meg, melyekből elszórtan még kisebb esőzápor előfordulhat. Kellemes nyári időben lesz részünk, 26-32 fokos maximumokkal. Szombat hajnalra felfrissülünk, 9 és 17 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás, csak néhol fordulhat elő jelentéktelen zápor, délutára 24 és 29 fok közé melegszik a levegő.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje. Ennyi volt már a részemről. Reggel attól idáig kisebb nagyobb megszakításokkal a műsorvezető Süveges András volt, Becker Betty meg lesz, ha minden igaz, ő következik, utána pedig Vörös Tándi. Én legközelebb holnap jövök újra, reggel 6-kor kegyetlenül felébresztek majd mindenkit. Remélem akkor is rám hallgatnak, majd további kellemes estét kívánunk mindenkinek, és persze jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, hol. Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászáró centrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. 10. Street Food Fesztivál Albertírsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fanticket.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albertírsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Az ikonikus Kia Sportage a megszokott letisztult formavilággal, kifinomultsággal és egy igazán kedvező ajánlattal várja Önt. Akár 0%-os THM-es finanszírozással a gondtalan indulásért, vagy emelje a kényelmet a következő szintre az ajándék automata váltóval. Most a limitált Essence modell 9.990.000 forinttól lehet az Öné. Az ajánlatok nem összevonhatók, a részletekről tájékozódjon Ceglédi márka kereskedésünkben.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Véget ér a hőhullám, árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havi díjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves Molbubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. A cél, hogy az új generációs közbringa egy könnyen használható, megbízható és a mindennapi közlekedésben is vonzó alternatívát nyújtson a budapestiek számára. A szélsőjobboldali románok egyesüléséért szövetség kezdeményezi Niku Zordán román államfő felmentését. A lépést azzal indokolják, hogy a románok jelentős részét kizárják az ország jövőjét érintő döntésekből. Továbbá, hogy az államfő nem adott kormányalakítási megbízást újabb miniszterelnök jelöltnek, miután az előző kabinet nem kapott bizalmat a parlamentben. Amennyiben a képviselők megszavazzák az elnök felfüggesztését, a románok népszavazáson döntenek az államfő elmozdításáról. Terrorcselekmény előkészítésének gyanújával állítottak elő egy kiskorút Hollandiában. Egy angol nyelvű holland hírportál szerint nihilista indítatású cselekményt tervezett, amit a hatóságok az online radikalizálódás új formájaként írnak le, nincs mögötte konkrét ideológia. Az ilyen szélsőségesség egyre növekvő aggodalomra ad okot, az Iránnal kapcsolatos fejlemények pedig tovább növelik a terrortámadások kockázatát Hollandiában és Európa szerte. Görögországban két halálos áldozata is van egy az ország északi részén Thessaloniki közelében pusztító erdőtűznek. A hatóságok egy közeli játszótérre evakuálták a lángokkal körbevett Liti település lakóit. A tüzet a tűzoltóknak sikerült megfékezniük.
1: Az időjárásról.
5: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, csütörtökön napközben 26-31 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Micsoda szép estét kívánok minden kedves hallgatónak, a mikrofonnál újra Becker Bernadett, újra együtt tölthetjük ezt a szűk két órát, és már most elmondom a legfrissebb információkat, mert mint arról, ami a rendőrségi hírek iránt érdeklődőket leginkább érdekli és érinti, hogy ezen a héten azért nincsen rendőrségi sorozatunk, szerencsére nekik mindenképpen szabadságon van Bálint Bóta Júlia és Karasz Csaba is, úgyhogy Júliára majd már hamarosan számíthatunk, Karasz Csabára majd egy kicsit még várni kell, de visszatérnek a sorozatok, most ilyen prózai, és számukra nagyon kedves és jó oka van. No, de most nem arról van szó, hogy mi nem lesz, hanem hogy mi lesz. Azért lesznek hasznos, fontos információk, nagyon jó zenék, köztük rögtön a folytatásban, itt van már Szolvév. Szaladok, én nem szaladok, maradok itt. Információ,

0: Voltak pillanatok a mai napon, amikor úgy éreztem, hogy most sokkal, de sokkal, de sokkal jobb idő van, mint tegnap volt. Aztán persze délutára rájöttem, hogy annyival azért nem, de voltak jó pillanatok. Nézzük, hogy mi várható a folytatásban. Holnap egy kis felfrissülésre számíthatunk. Változóan felhős lesz az ég, és többfelé kialakulhat zápor, zivatar. A hőmérséklet jelentősen visszaesik, a maximumok 25-32 Celsius fok között, a minimumok pedig 18-23 fok között alakulnak. Az északnyugatira forduló szél többfelé megélénkülhet, zivatarok idején erősebb széllökések is előfordulhatnak. Pénteken aztán változóan felhős idő várható, több-kevesebb napsütéssel, helyenként még előfordulhat futózápor, de a csapadék már kevesebb területet érinthet. A délutáni csúcsértékek 26-31 Celsius fok között alakulnak, a hajnali órákban 15-20 fok közötti minimumokra számíthatunk, a szél mérsékelt marad, időnként megélénkülhet.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk! 95.5 Cegléd Rádió!

0: egy kis orvos meteorológia is, hideg front érkezik, amely a hőség után fokozatos a lehűlést hoz, ugyanakkor a frontérzékenyek szervezetét átmenetileg jobban megterhelheti. Gyakrabban jelentkezhet fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, fáradékonyság és koncentrációs zavar. A szív- és érrendszeri, valamint a mozgásszervi panaszok is felerősödhetnek. Az záporokkal, zivatarokkal érkező erős szél és a gyors időjárás változás szintén fokozhatja az érzékenyebbek kellemetlen tüneteit. Aztán lehet, hogy vannak olyanok, akik azt mondják, hogy inkább ez, mint a hőség. Nehéz megtalálni az arany középutat. Én ezt magamról tudom.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Mai félig tart a hőség riasztás és a hőhullám idején helyi zivatarok is kialakulhatnak. Viharos széllel és özönvízszerű esőzésekkel sajnos ebből itt a térségben is kaptak települések, főképp Csemő tegnap este. A kidőlt fák, leszakadt ágak balesetet okozhatnak, a váratlan időjárás változás a strandolókat is meglepheti, jelentős leülést azonban a viharok sem hoznak. A tartós extrém hőség megviseli az emberi szervezetet, de ebben az időszakban kockázatot jelentenek a váratlanul kialakuló viharok, zivatarok. A viharos szélben kidőlő fák, leszakadó ágak veszélyt jelentenek a járókelőkre és a járművel közlekedőkre egyaránt. Ha egy heves zivatar ér el minket, körültekintően vezessünk, gyalogosan pedig húzódjunk védett biztonságos helyre. A hirtelen lezúduló nyári zivatarok általában az átlagos csapadékmennyiség többszörösével érkeznek. A nagyon rövid idő alatt leszakadó eső, a víz összegyűrhet a mélyebben fekvő útszakaszokon, kereszteződésekben, aluljárókban, alagutakban. Ha valaki ilyet lát, hívja a 112-es segélyhívószámot, hogy a katasztrófavédők mielőbb megkezdhessék a kárelhárítást. Nagyobb tavaink környékén érdemes figyelni a viharjelzéseket is. A Balatonon lévő összesen 54 viharjelző lámpának köszönhetően egy adott pontról legalább 3-at lehet látni. A Velencei tónál 4, a Tisza tónál 5, a Fertő tónál pedig 11 viharjelző lámpa található. Az elsőfokú viharjelzést a percenként 45 alkalommal felvillanó sárga fény jelzi. Ilyenkor a vízben tartózkodni, úszni vagy vízi sporteszközöket használni csak a parttól számított 500 méteren belül engedélyezett. A másodfokú viharjelzés esetén a viharjelző lámpák percenként 90 alkalommal villannak fel, ilyenkor ki kell jönni a vízből. A hőségriasztással kapcsolatos friss információk továbbra is elérhetők a katasztrófa védelem által működtetett, ingyenesen letölthető Vész applikáción keresztül is. Az alkalmazás valós idejű értesítéseket küld a riasztások időtartamáról és fokozatáról, így segít felkészülni az extrém időjárási helyzetekre is, és egyébként is nagyon hasznos a vész. Szerintem nem én vagyok az egyetlen aggódó, hogyha valamelyik szerettem úton van, és mondjuk mentőt hall meg, vagy tűzoltót, hirtelen valami biztonságérzetet nyújt, hogyha megnézem, hogy hol és éppen mi történt. Talán így be tudja az ember határolni, hogy biztonságban van mindenki, aki fontos neki.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: grateful things that I've.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel. Július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kármán Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. A Szabadság téren viszont az emlékkoncert már teltházas. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek. Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig

Hús Rékai zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton, Csemőben természetesen a Templom téren.

0: szél irány. Itt a nyár hamarosan indul, az ítélkezési szünet a Ceglédi Járásbíróságon is. Az ítélkezési szünet július 16-án kezdődik és augusztus 19-éig tart. Ez idő alatt az ügyfélsegítő félfogadási ideje hétfői napon 9 órától 12 óráig tart, mely előzetes regisztrációt követően vehető igénybe, amely legkésőbb az ügyintézés időpontját megelőző munkanapokon, munkaidőben terjeszthető elő telefon vagy elektronikus úton. A nem regisztrált ügyfelek ügyeinek intézése a szabad kapacitás függvényében történik. Az ügyfélcentrum félfogadási ideje minden nap 9 órától 11 óráig tart. Az ügyfelek a papír alapon benyújtandó beadványokat elsősorban postai úton nyújthatják be, vagy az épületben található gyűjtőládában helyezhetik el. Az ügyelet ideje alatt elsősorban a kezelőirodákkal szíveskedjenek felvenni a kapcsolatot az ügyintézés érdekében. Erre hívják fel tehát a figyelmet, ítélkezési szünet indul július 16-án.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

is lezárja az órát, Vienna. Ez már itt a Rootból, hogy jöhessenek a reklámok, majd pedig a friss hírek. A friss hírek után pedig induljon egy újabb óra David Guetta és Kim Petras kezesével When We Were Young.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
5: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
6: Véget ér a hőhullám. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Fokozott ellenőrzések indultak az üdülőhelyeken, strandokon. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Tűz van a Hortobágyi Nemzeti Park területén, Tiszafüred és Kócsúly falu között, a 33-as főút közelében 30-40 hektáron legelő tarló ég. A lángok legelőt, nyári szállást, több szarvasmarhát veszélyeztettek. Az állattartó telepet sikerült megvédeni, közölte a katasztrófa védelem. A tűz, amely több irányba terjedt, elérte a nádast is. Mások mellett tiszafüredi, karcagi, mezőkövesdi, füzesabonyi, egri hivatásos, egyeki önkormányzati és bábolnai önkéntes tűzoltók van a helyszínen. Árat emelt a Magyar Telekom és a Jettel. A két telefonszolgáltató 4,4%-os infláció követő díjkorrekciót alkalmaz a KSH által megállapított tavalyi pénzromlásnak megfelelően. A megváltozott havidíjakat tartalmazó számlát először augusztusban kapják meg az előfizetők. A harmadik nagy telefontársaság, a VAN, szeptember 1-től érvényesíti az áraiban ugyanezt az emelést. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A-övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés is. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több új éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat is közlekedik a belváros és az Örs-vezértere között. Újra megnyitotta kapuit az Esztergomi Keresztény Múzeum, amely megújult kiállítótérrel és új állandó tárlattal várja a látogatókat. A kiállításon a többi között MS Mester Passió képei, Hans Memling Krisztus ábrázolása és Balassa Bálint egyetlen ismert portréja is látható. A 300 millió forintos felújítás során megőrizték a prémási palota történelmi karakterét, az intézményt pedig akadálymentessé is tették.
1: Az időjárásról.
6: Többfelé záporok, zivatarok alakulhatnak ki, helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: David Guetta és Kim Petras közösen indította az órát. Ez volt a When We Were Young itt a 92-ten, azt az órát, amiben már jön majd egy beszélgetés is. Igaz, nem friss beszélgetés, de annál hasznosabb. Tartsanak velem a mikrofonnál, addig is Becker Bernadett.
1: Szeglét Rádió! 92.5.

0: David Guetta és Kim Petras közösen indította az órát, ez volt a When We Were Young itt a 92.5-ön, azt az órát, amiben jön majd egy beszélgetés, ahogy minden rádió, televízió nyáron visszanyúl egy kicsit az elmúlt hónapokra, nos, mi is ezt tesszük, én is ezt tettem, és napozgattam az elmúlt hónapokban készült beszélgetéseket, és rájöttem, hogy gyakorlatilag, mivel a hőséget szerintem a vízparton sem lehet elviselni, teljesen mindegy. De gyakorlatilag a legjobb dolog, amit tehet az ember, hogy otthon ül a hűvös rakásban, a remélhetőleg hűvös rakásban, vagy hűvösebben, mint ami kint van, és olvas. És erről eszembe jutott, hogy mi lenne egy jobb, mint ajánlani egy jó kis könyvet, ami rengeteg érdekességet rejt, főleg a sportrajongók számára. Nos hát, ez a gondolat vezérelte Szatmári Gábor kollégámat is még februárban, amikor beszélgetéseim, tehát a Péter Aladát, akinek a kezei közül egy újabb gyönyörű kötet került akkor ki, ezt a beszélgetést hallhatják.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
2: Egy nagyon szép kiadványt lapozgattunk a minap feleségemmel otthon, ez a kiadvány pedig bizony Cegléden született. A Ceglédi Sport képeskönyve 1884-től 2025-ig dolgozza föl a Ceglédi Sport történetét, és a szerzővel, Péter Aladárral fogunk beszélgetni itt a következő percekben. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Szervusz, és először is gratulálok ehhez a gyönyörű kötethez.
3: Szevasz, köszönöm szépen.
2: Hát nagyon nagy élvezettel lapozgattuk, és hát nejem, mint született Ceglédi, még több arcot felismerd, de azért én is jó párat, hiszen azért 30 éve én is itt koptatom az aszfaltot már, és a sportvilág számos jeles képviselője fordult meg itt a Cegléd Rádió stúdiójában is, többek között te is, természetesen. Hát, hogy mi is vagy te tulajdonképpen, ugye jeles sportoló voltál, úgy kerültél ide egyáltalán, hát közel fél évszázada Ceglédre, és hát utána aztán később sportvezetőként, majd sporttörténészként is letetted már az asztalra, amit le lehet tenni, de azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos állomás ez a kötet most, ugye?
3: Hát végül is a sportvezetésből lassan-lassan kiszállok, szenior versenyzőként még néha-néha részt veszek országos versenyeken.
2: Asztali teniszről van szó,
3: igen,
2: fiatalabbak kedvéért mondtam.
3: Igen, ez a könyv végülis az elmúlt évtizedeknek egy ilyen összegzése, mert azért érdekel ez a város, ahol, ahogy mondtad, majdnem 50 éve élek, éppen 49.
2: Igen.
3: 49 éve, és azóta figyelemmel kísérem a ceglédi sport változását, fejlődését, szinte minden sportágét.
2: Igen, hát nem az az első olyan kiadvány, amihez hozzáadtok a nevedet, ugye?
3: Ez lesz már a harmadik, az első kettőt az közösen a Magyar Lászlóval készítettük.
2: Igen, bár ebben is benne volt a keze.
3: Igen,
2: egy kicsit,
3: igen.
2: Hiszen itt az elején itt van egy külön köszönet, ugye köszönöm Magyar Lászlónak, a Ceglédi Sporttörténeti Gyűjtemény vezetőjének támogatását és szakmai segítségét, ezt odaírta, és hát nyilván nélkül ez nem ment volna. Hát ő most ugye visszavonult, de ettől függetlenül ebben a kötetben bizony benne van. És ez a kötet egyébként egy nagyon látványos kötet, nagyon szép kiállítású, megfelelő méretű is egyébként, rengeteg-rengeteg fénykép van benne, és természetesen magyarázó szövegek. Ennek az ötlete egyáltalán mikor fogalmazódott meg benned, az elhatározás, hogy készítesz egy ilyen kiadványt?
3: A második könyvünknek, a Magyar Lászlóval a Vasutasport Egyesület, igen, története viszonylag sikeres volt, és utána már gondolkodtam azon, hogy egy olyan könyvet kellene csinálni, nem csak egy részterületéről a ceglédi sportnak, hanem úgy általában, és az előszóban le is írtam, hogy az emberek már nem szeretnek annyit olvasni, mint az én gyerekkoromban.
2: Hát igen.
3: Egyre kevesebbet olvasnak, de a képeket még szívesen megnézik, főleg ha ők is szerepelnek azon a képen.
2: Bizony, és hát nagyon sokan szerepelnek, mert nem csak a CVS-éről van itt szó, hanem a teljes ceglédi sportról, mindenestől. Hát 1884 nem most volt, ugye? Az bizony, hát nem is a múlt század, hanem az azt megelőző század, a 19. század utolsó negyede, mondhatni. Akkor indult úgy igazából valóban Cegléden a sportélet, a szervezett sportélet?
3: 1884-ben alakult az első olyan ceglédi sportegylet, amelyiknek volt belügyminisztériumi engedélye és alapszabálya. Ez a, igen, ceglédi korcsolyázó egylet volt, és éppen a későbbi legendás polgármesterünk Gubodi Ferenc alapította.
2: Igen, hát nem véletlen, hogy a címlapon is ott szerepel egyébként. Ott is van egy jó pár fotó, és az egyik éppen Gubodi polgármester urat ábrázolja. Tehát ő neki nagy szerepe volt ebben, mint ahogy a város fejlesztésének egyéb más dolgaiban is, de ő mindenre oda tudott figyelni. Ugye?
3: Hát igazán a város fejlődése Gubodi Ferenc polgármesterré választásával indult meg. Mert ő tett rendet a városi vezetésben, mert előtte olyan másfél-két évtizedet egymással marakodtak a városvezetői, és Gubodi vágott rendet végül is, és akkor kihasználva a vasút előnyeit, akkor indult meg az igazi polgári fejlődés Szegléden.
2: Hát és akkor alakult ki az a városkép is, amit most látunk.
3: Igen, pontosan.
2: Ugye itt a belvárosban, tehát nagyon sokat köszönhetünk neki, és többek között, amit talán kevesebben is tudtak, hogy a sportban is ott volt, tehát azt is támogatta, és nélküle talán nem is indulhatott volna meg ez a szervezett sportélet, ami hát azért számos nagyon szép fényes érmet hozott ide Ceglédre.
3: Igen, az a Gubodi Ferenc támogatásával alakult meg az első olyan ceglédi egylet 1886-ban, amelyik valódi egész évben tartó szervezeti életet élt. Ez az első ceglédi tekéző társaság volt.
2: Igen.
3: Annak a megjelenését is, vagy megalakulását is Gubodi Ferenc támogatta.
2: Na vissza a kötethez, mikor fogtál bele ebbe a munkába igazából?
3: Pontosan nem tudom, de úgy durván 10-12 évvel ezelőtt.
2: Hát azért gondoltam, hogy nem néhány hónap alatt toltad össze. Ez rengeteg fotó és hát nyilván a magyarázó szövegek megírása azért jó pár órádat elvette, és jó pár évedet is ezek szerint, de nem gondolom, hogy nem sajnálsz egy percet sem, amit bele
3: hát voltak azért nehéz órái, hát percei, hónapjai itt a gyűjtésnek, mert a kötetben 1546 fotó van.
2: A mindenit.
3: Ennek durván a fele az már megvolt még a Kürti Béla bácsiék gyűjtése által, igen, de a többit azt nekem kellett összeszednem.
2: Igen, és elgondolni azt, hogy akkor hogyan is álljon ez össze. Na most az, hogy ez a kötet egyébként gyönyörűen néz ki kívülről is, de ahogy lapozgattuk is, akkor is azt láttuk, hogy nagyon okosan vannak elosztva a fényképek, a méretük szerint, stb. Tehát jó ránézni minden egyes oldalra, amit éppen fölütünk benne.
3: A kötetnek a tördelő szerkesztőjéhez egy hivatásos grafikus, tehát egy profi, aki ezt tördelte.
2: Elárulhatjuk, hogy ki ő.
3: Igen, Duliskovics Györgynek hívják. Uh-huh. És a Szuperinfo Kft-n keresztül, az Akar Lászlón keresztül ismertem én őt meg.
2: És hát bizony-bizony nagyon kellett is a támogatás nyilván. Aztán ezeket a közbeszövegeket, ami kísérik a fényképeket, ezeket neked kellett megírni, ugye?
3: Hát végülis nekem kellett összegyűjteni, mert nagyon-nagyon sok sportoló, aki szerepel a képeken, hiába kérdeztem meg a csapat összeállítását, ő már nem emlékezett arra, hogy kik vannak a kép.
2: Utána kellett menni akkor.
3: Nagyon-nagyon sok, de egy képnek igazán csak akkor van értéke, ha tudjuk, hogy mikor készült, és kik vannak rajta. Mert egyébként előbb-utóbb elfelejtődik mindenki.
2: Igen, hát említettem, hogy közel 30, én 29 éve élek itt Cegléden gyakorlatilag, és ez egy nagyon sok ismerős arc volt, és bizonyos részei a kötetnek ugye 30-40 évvel, sőt akár 60 évvel ezelőtti arcukat is láthatunk azoknak az embereknek, akikkel aztán később megismerkedtem, és nagyon érdekes volt őket olyan fiatalon is látni. És a kötet vége felé már ugye itt vagyunk a jelenkornál gyakorlatilag, a 2020-as évek környékén, hát azt a korszakot pedig természetesen már nagyon-nagyon figyeltem, és ott is nagyon sok ismerős arcot, szinte mindenkit ismerek mondhatni. De hát ezt azért összeállítani tényleg nagyon kemény munka volt. Mi a célod? Kiket céloztál meg ezzel a kötettel?
3: Hát a képek elsősorban nyilván a ceglédi minőségi sport képviselőiről szereztem képeket, de itt nagyon sok olyan kép van, körülbelül az összképeknek talán a negyede, amelyik nem közvetlenül a sportról szól, hanem mutatja azt a közeget, hogy amiben a sportolók éltek, és nagyon sok esetben a politikai hátteret is mutatja.
2: Igen.
3: Csak egy példát mondok, versenyre indulnak 1930-as évek közepén a MOVE ceglédi céllövői. egy sportkocsival, kabrió sportkocsival utaznak a Move céllövői. Ugyanakkor 20 évvel később, már a második világháború után Magyarország egyik elit tekecsapata volt a ceglédi építők, ők is versenyre utaznak, és útközben valaki csinált egy fényképet, egy ponyvás teherautóval utaznak.
2: Aha.
3: Tehát az hát mutatja, hogy abban a 20 évben az ország nem előre ment, igen, hanem borzasztóan leszegényedett, mert kés kirabolták a második világháborúban, tehát ez mutatja a gazdasági, politikai hátteret is, hogy mi volt ebben az országban.
2: Igen, igen.
3: És ilyen kép nagyon sok van a kötetben.
2: Igen, igen, ez is fontos és érdemes átlapozni, bár nem kevés, hány oldalas is ez a kötet. Hát ugye közel 300, ugye?
3: 310 körül.
2: 307, azt hiszem az utolsó 307. oldal, ahogy most nézem. Itt van előttem ez a kötet. Hát bizony-bizony ezt megtölteni nem volt egyszerű.
3: Meg ez nem egy napos program átnézni.
2: Nem, nem, nem, nem is az a célod, gondolom. De ez egy gyakorlatilag egy alapműnek fog számítani, én azt hiszem még évtizedek múlva is, nem? Hát
3: azok a sportolók, akik szerepelnek ebben a könyvben, a java részének a sportpályafutásából ez marad meg az utókornak.
2: Igen, bizony-bizony. És nyilván akik még élnek közülük, akik itt ebben a kötetben szerepelnek, nekik is ott a helye a könyves polcukon ennek a kötetnek, meg a kezükben is természetesen. De kinek ajánlanád még?
3: Elsősorban azoknak, akik egy képen szerepelnek a könyvben természetesen, vagy azok rokonainak, barátainak, ismerőseinek, vagy aki egyáltalán csak szereti a ceglédi sportot.
2: Mert vannak sokan.
3: Igen, és nincs olyan ceglédi polgár, aki kezébe veszi ezt a könyvet, hogy ne találna néhány ismerőst benne.
2: Biztos.
3: És így visszagondol valaki a régi időkre, nagyon sok olyan emberre is találkozhat, akik már nincsenek közöttünk.
2: Igen. Van innen tovább? Lehet még valamit földolgozni a ceglédi sport történetéből, vagy ez annyira összefoglaló mű, hogy ez a pályafutásod csúcsa, mondhatni?
3: Húha, ezt nem tudom.
2: Sporttörténeti, sporttörténészi pályafutásod.
3: Pillanatnyilag nincs elképzelésem, hogy hogyan tovább, de nyilván ugyanúgy, mint
2: esetleg egy részterületet.
3: Ez egész ceglédi sport végül is nagyon sok rétű, tehát most is napról napra, hétről hétre vannak jelentős sportesemények, tehát valaki majd nyilván folytatja ugyanúgy, mint ahogyan én ezt befejeztem 2025 őszével.
2: Igen. Hát egy gyönyörű munka, és ajánlom minden sportbarátnak a figyelmébe. Aki szeretne hozzájutni ez a kötethez, akkor keressen téged, ugye?
3: Igen, igen.
2: Igen, ez a legegyszerűbb módszer, és akkor te majd elmondod, hogy hogyan lehet hozzájutni. Érdemes, és hát biztos, ahogy mondottad, és nem egy egyestés könyv ez, hogy gyorsan átszaladunk rajta, hanem azért ennek úgy neki kell ülni, és akár szépen egyesével lapozgatva, vagy ahogy mit csináltuk, mi hátulról lapozgattunk egyébként előre, ezt is megengedi ez a kötet.
3: Igen, mégis régen minden napi lapot úgy kezdtünk, hogy a sporttal a hátuljával kezdtünk. De itt az elején is, meg a végén is sport van, egyszerűbb a helyzet.
2: Igen, igen, igen. Hogy rábízzuk az olvasóra majd, hogy előről, vagy hátulról, vagy középről olvassak kétfelé, az már az ő dolga, természetesen. Hát gratulálok még egyszer ez a gyönyörű kiadványhoz, és hát remélem, hogy sok kézben forog majd a következő időszakban, és hát azt hiszem, hogy tényleg akár 15-20 év múlva is ez még mindig egy érvényes kötet lesz. Addigra lehet, hogy már megjelenik egy másik azóta, 2025 óta eltelt időszakról is, és remélem, hogy a sportolók megszállítják ehhez az eredményeket. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, Ali, és akkor további jó munkát kívánok, hogyha még gondolkodsz valamin, de amúgy pedig nyugodtan hátradőlhetsz egy kicsit. Meg lehet pihenni egy ilyen gyönyörű munka után, és köszönöm, hogy fölfáradtál ide a stúdióba.
3: Köszönöm a lehetőséget.
2: Kedves hallgatóink, a Ceglédi Sport képes könyve szerzőjével, Péter Aladárral beszélgettem.
1: Cegléd Rádió.
0: Februári beszélgetésünk ismétlését hallhatták, de természetesen a könyv az továbbra is létezik, bármikor hozzájuthatnak, úgyhogy lapozgathatják.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra falunap csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Rákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői falunapot július 4-én szombaton Csemőben, természetesen a Templom téren. Újra fogadható verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategóriás verseny is lesz. A fogatok már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez szólanó tanúsikával. 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése. Ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket. 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket. 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
0: Következzen egy friss dal!

0: Jó, ha tudják, bár ne legyen rá szükség, hogy ma a Pingvin Patika az ügyeletes gyógyszertár a Múzeum utca 2-4 szám alatt találják a gyógyszertárat. A gyógyszertár telefonszáma 500-295.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Ennyi volt már a részemről. Az elmúlt szűk két órában Becker Bernadettel rádiózhattak. Ha ez így volt, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Erre a figyelemre Vörös Nándi számít ma is. A következő két órában jön a Ceglét hangja. Holnap reggel 6 órakor beköszön Süveges András, én pedig gondolom, hogy érkezem majd holnap este is. Addig is viszont hallásra.
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Véget ér a hőhullám. Tűz volt a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Feloldják a korábban letiltott felhasználó korlátozását a kormány Facebook oldalán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Eloltották a Hortobágyi Nemzeti Park területén gyulladt tüzet. A 33-as főút közelében Tiszafüredés Kócsúj falu között több mint 96 hektárnyi terület égett le, ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt, közölte a katasztrófavédelem. 12 település hivatásos önkormányzati és önkéntes tűzoltói oltották a lángokat 15 vízsugárral, 10 puttonyfecskendővel és csaknem 2 tucatnyi kéziszerszámmal. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vas vármegyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 embert tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben ezzel nem sért másokat. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revizorok, de ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és csónak kölcsönzők, az esküvőszervezők, valamint a sétarepülést szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és a nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Változtak a fővárosi parkolási szabályok, csak mobiltelefonon keresztül lehet fizetni, és zónától függően 33-50%-kal emelkedtek a díjak. Az A övezetekben 800, a B-ben 600, a C-ben 400, míg a D-jelű utcákban 300 forint egy óra parkolás. A díjat alkalmazáson keresztül SMS-sel vagy hanghívással lehet rendezni. A Budapest Go-ban később lesz elérhető a fizetés.
0: Az időjárásról.
1: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásokra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Nándi köszönti a kedves hallgatókat, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, a műsor, amelyben én kérdezek valamit, önök pedig válaszolnak, jó esetben, ha van kedvük, méghozzá 0635-925-925-ös SMS számon, de e-mailezhetnek a kívánság@ceglédrádió.hu-ra, esetleg a facebook.com/ceglédrádió felületen is üzenhetnek nekünk. A kérdésünk ma nem más, mint hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál. Ez egy új téma, és hát tulajdonképpen most nem úgy keresünk vagy kérdezünk filmekre, hogy konkrét filmeket várunk, hanem tulajdonképpen visszatérő fordulatokra vagyunk kíváncsiak, amit mondjuk Hollywoodban nagyon sokszor elsütnek, és az ember már egy picit beleunt ezekbe, úgyhogy hogyha utálja ezeket a kliséket, kérem küldj el nekünk, tehát 0635-925-925-ös. Ugye a filmvilágban számos elcsépelt fordulat létezik, ezek sokszor kiszámíthatóvá teszik a cselekményt, lássuk mi az 5 leggyakoribb filmes klisé vagy közhely. Az első a kiválasztott. A főhős, akiről kiderül, hogy csak ő képes megmenteni a világot, megállítani a gonoszt, vagy beteljesíteni egy jóslatot, szóval kiválasztottá válik a főhős, vagy hát a film folyamánya cselekménye alatt derül ki, hogy ő a kiválasztott. Aztán a szerelem első látása. A két főszereplő a találkozás pillanatában azonnal egymásba szeret, ha ez még nem is derül ki, de valamit éreznek, mélyebb érzelmi megalapozottság nélkül megtörténik ez az egymásra találás. Aztán a gonosz monológia. A főgonosz, ahelyett, hogy végezne a főhősünkkel, hosszan részletezi ördögi tervét, lehetőséget adva ezzel a megmenekülésére, mármint hogy a főhősünk megmenekülésére. 4. Kimegyek megnézni, mi volt az? Ez leginkább horrorokban népszerű. A szereplők a sötétbe, a zaj forrása felé mennek egyedül, ahelyett, hogy együtt maradnának vagy elmenekülnének. És a repülőtéri jelenet, de a romantikus filmek elmaradhatatlan zárása, amikor a hős az utolsó pillanatban rohan a reptérre, hogy szerelmet valljon, mielőtt a másik elutazna. De további gyakori kliséik a kamukapcsolatok, mikor két ember úgy tesz, mintha járna, de a végén tényleg egymásba szeretnek. A hekkelés 5 másodperc alatt bármilyen titkos rendszert feltörnek pár gomnyomással, vagy azt, hogy soha nem fogy el a lőszer, a hős tárja sosem ürül ki a legnagyobb tűzpárbajban sem, bár azért szerintem manapság már erre elkezdtek figyelni a filmkészítők, aztán ki tudja. De mi nem is ezekre vagyunk kíváncsiak, hanem azokra, amelyeket önök tapasztaltak meg, úgyhogy ha van ilyen filmes klisé, amitből már nagyon elege van és rengetegszer látta, akkor azt küldje el nekünk tehát a 0635-925-925-ös SMS számra, vagy e-mailben a kívánság@ceglédrádió.hu-ra. Meglátjuk, mennyire lesz népszerű ez a téma, hogyha igen, akkor lehet, hogy több adást is meg fog érni, ezt még nem tudjuk, derüljön ki, úgyhogy amíg szólnak a zenék, én várom az üzeneteket, és rögtön kezdünk a zenék után az önök válaszaival. Tartsanak velünk!

hogyha mérezzem, értsem. Úgy bizseregjen tőlem minden részem, nem marad meg semmi abból, amiről azt hittem, mindig itt lesz. Úgy, hogy útra kell, nem úgy megtalálja, ma soha nem látott kincsem.

0: Ceglét hangja mai kérdése, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös. Katalin azt írja nekünk, hogy intim együttlét után a csaj mindig a pali ingjében mászkál, ébredéskor is full sminkben. Na igen, hát ez tényleg tipikus, valamiért egy kinyúlt, vagyis hát őre nagy inget vesz magára, abban mászkál, és tényleg bármikor, sőt, hát nem csak ilyen jelenetekben, hanem gyakorlatilag bárhol, szinte mindig ki vannak sminkelve a hölgyek a hollywoodi filmekben, teljesen igaz. Andrea azt írja nekünk, hogy mikor a szereplő már vért hány, de szerelmes szavakra és csókra vágyik, vagy mikor az első 10 percben halálos sebet kap, de másfél órán át túlszárnyal olimpiai bajnokokat az összes versenyszámban, aztán ott a romantikus szeretkezés homokos parton, azt is köpködöm, aki kitalálta, írja nekünk még zárójelben, vagy ott vannak a lövöldözésnél golyóálló hűtők, asztalok, kanapék, stb. Ez is teljesen igaz, mikor fedezékbe vonul valaki, ezeken a dolgokon soha nem megy át a golyó, úgyhogy mindig megmenekül a főhős. Egyébként azért szerintem erre is figyelnek már manapság, hogy egy-két sérülés legyen, sőt, ahogy a legelején mondtuk, nem feltétlen fogy ki mindig a tár, de igen, ezek mind olyan jelenetek, amik elcsépeltek egy kicsit. Erzsébet üzenetével megyünk tovább. A filmes reggelig. Amerikában terített asztal, palacsinta, pirítós, aztán apa öltönyben iszik egy kort narancslevet, Max belehörpint a kávébe, aztán csá. A gyerekek persze egyenruhában sietnek az iskolabuszhoz, ők sem esznek semmit, stb. Jó, hát azért van, amikor látunk evős jeleneteket, ezek leginkább gabonapehely, gyerekek azt szoktak enni, ezt már én teszem hozzá, és tényleg csak pár falat, de közben terített asztal mellől indulnak el, kaja összecsomagolva, és minden flottul megy legtöbbször, és az iskolabuszt is elérik, úgyhogy minden rendben van. Nálunk azért itthon kicsit más szokott lenni a helyzet, nem ehhez van szokva az ember, sőt valószínűleg Amerikában sem ez a valóság. Erzsébet még egy üzenetet küldött, amikor tök ijesztő helyszínen véletlenül sem kapcsolják fel a lámpát, vagy amikor egy csaj zuhanyzik, tuti mindig hajat is mos. Ez egyébként tényleg igaz. Nem lehet simán csak fürödni, hogyha már zuhanyzunk, akkor megmossa a haját, és azért az élet azt mutatja szerintem, hogy a hölgyek annyira nem kedvelik ezt a hajmosás témát. Vannak, akik igen, de akkor sem napi szinten, minden fürdéskor, de aki csak lehet, szerintem elkerülje a szárítással és egyebekkel járó sok hajcihőt, ha már fogalmazhatok így. Teljesen jogos. Nézzünk még egyet. Móni írja nekünk, hogy 10 percig nézzük, ahogy a robbanó szerkezeten az óra visszaszámol 1 perctől. Igen, hát itt ilyen vágásos cselek vannak, de az is lehet, hogy úgy csinálja a rendező, hogy közben máshol más dolgok is történnek, ezt is megmutatja, és akkor szépen lassan ketyeg vissza az óra, és persze természetesen csak az utolsó másodpercekben lehet elvágni a jó drótot, és akkor onnantól kezdve megúsztuk a robbanást. Hát igen, ez nem egyszerű, ez is sokszor megtörténik. Szabolcs üzenete egy kicsit hosszabb. Autós üldözésnél a hátulról érkező golyók átütik a hátsó szélvédőt, de az első szélvédőjék sose jutnak el. A biztonsági kamerák felvételei a végtelenség nagyíthatóak minőségromlás nélkül, bármilyen számítógépes jelszót feltörnek egy percen belül, minden számítógépes rendszeren van egy USB port, amihez csatlakoztatva át lehet venni az irányítást felette, ezt már én teszem hozzá, hogy és le lehet lopni az adatokat. Illetve a létfontosságú hívások esetében a hívott fél telefonja pont le van némítva, tetszőleges időtartamban képesek sprintelve futni, a végén pedig két mély levegővétellel regenerálódnak, hát igen, ez sem túl valós. Ha valaki ismeri az Állítólag című sorozatot, ott rengeteg ilyen filmes klisét kipróbáltak. Egyébként érdemes, hogyha ebben a témában érdeklődik valaki, érdemes megnézni jó néhány részt abból a sorozatból, például mikor valaki egy épület oldalán lóg, megpróbálták bizonyítani, hogy az ujjakkal kapaszkodva a peremen tényleg meddig lehet megtartani magunkat, és hát az a valóság, hogy néhány másodpercig nem, hogy még aztán visszahúzni magunkat, meg minden ilyesmi. Páran biztosak képesek rá, és ilyenek a filmek főhősei, de azért nem sokan vannak ilyenek. Hogy önt mi zavarja a filmekben, milyen klisé az, amit a legjobban utál, elküldheti a 0635 92 92-re.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger!

Sosem köszönnök el abba a rohadt telefonba, írja nekünk András, és hát neki is igaza van. Melyik az a filmes klisé, amit legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése, és rengeteg izgalmas választ kaptunk. Tényleg nem köszönnek el, egy csomószor teszik le úgy a telefont, hogy nincs elköszönés. Fura szokás. Anett azt írja, az alkoholista vagy drogfüggő és magánéletükben százszorosan sikertelen nyomozókat és orvosokat már nagyon unom. Hát igen, de amúgy lehet, hogy ez egy valós probléma, hogyha valaki kiég, akár ilyen szokásokkal, vagy hát függőségekkel kapcsolatos problémái vannak, hogy lehet, hogy ez népbetegség, és azért választanak ilyen karaktereket, hogy könnyebb legyen vele azonosulni, de igen, sokszor van ilyen, ez is tény. Krisztián üzenete a következő, az összes amerikai filmben hangja van a pengének, amikor előhúzzák, tök mindegy, hogy zsebből, kabátból, vagy földről veszik fel, vagy hogy egy kis kés-e, egy nagy kard, teljesen mindegy, éles penge hangja van. Kb. Mint mikor a hentes feni a kését, pusztán a levegőtől szól így, vagy nem tudom, de nekem idegesítő. Hát tényleg, és nagyon sok mindennek van hangja, a kibiztosítást is mindig halljuk, ami azért biztos, hogy hallható is, de ez igaz, hogy a pengének bármikor is, bármilyen kést rántanak elő, van egy kis hangja, de ezzel hívja fel a figyelmet szerintem a rendező, vagy nem tudom. Tamás üzenete, a sztárnyomozót mindig felfüggesztik, és el kell látogatni egy striptease bárba, hogy meg tudja oldani az ügyet. Igen, hát valószínűleg ez néző hívogató dolog, hogyha esetleg lányok is megjelennek, népszerűbb lesz a dolog, de igen, és fel kell függeszteni a sztárnyomozót, aki már túl öreg ehhez, ezt is sokszor elmondja, ezt már csak én tettem hozzá. Kati azt írja, amikor menekülni kell, de pont nem indul az autó. Ugyanez a telefonnal, soha nincsen térerő, a horrorfilmekben a gyilkos lelövik, leszúrják, megfullad, felrobban, de mégis fel kell. Minden filmben van egy csinos lány, egy szép fiú és egy meleg karakter. Ha kikérik a kaját vagy italt, hirtelen dolgokat és ott hagyják. Én nem is ezen vagyok kiborulva, a sorozatokban van az rengetegszer, hogy kajálós jelenet van, és legtöbbször csak lögdösik a salátát, az bármilyen ételt, és igazából azt sosem látszik, hogy valaki bekapja a falatot, és teliszálja a beszélni, hanem mindig csak így lögdösődnek, így imitálva az evést. Nekem ez még ilyen, ami eszembe jut. Egy másik Kati írja nekünk, hogy taxiban csak vakon belenyúlnak a zsebükbe, és odaadják a pénzt, ami pontosan a megfelelő összeg, ez tényleg így van. Katasztrófa vagy bármi fenyegetés esetén a helyi polgármester soha nem hisz a kirendelt tudósnak, mert fontosabb a városban lévő rendezvény. Menekülés, futás közben állandóan hasra esnek, szülésnél a nő ordít kettőt, már is jön a gyerek, majd mutatnak egy 4-5 hónapos patyolattiszta babát. Amúgy ez tényleg igaz. Igazi felüdülés, nem feltétlenül jó értelemben, amikor egy tényleg csecsemőt lát az ember, mert tényleg sokkal idősebb babák szoktak ott kikerülni, de hát jó kell, hogy mutasson a képernyőn a baba is. Úgyhogy ez is egy érdekes dolog, de nagyon szépen köszönjük, és nézzünk még egyet Enikőtől. A gyerek meccsére nem tud elmenni az apa, pedig megígérte. Igen, szomorú és igen gyakori fordulat, tényleg így van. Önt milyen filmes klissé zavar, melyiket utálja a legjobban, ha van ilyen, küldje el nekünk 0630 592 592. FM 92 Ceglét, Ceglió.

0: kívánom, nana. A gyilkoshoz fordulva ezt mondja a főhős, nem kell ezt tenned. Visszatérő motívum, tényleg, melyek azok a filmes klisék, amelyeket a legjobban utál? 0635-925-925-ös, a Ceglét hangja mai kérdése ez, és rengeteg érdekes klisét kaptunk már, és tényleg visszatérő motívumok, úgyhogy ha van, önnek is küldje el nekünk. György is elküldte azt az alaptörténetet, hogy a zsaru már visszavonult, de most újra szolgálatba kell állnia, de azért vonakodik egy kicsit. Hát igen, ezt is unjuk már egy kicsikét, erről is volt már szó korábban, köszönjük az üzenetet. Helga azt írja, amikor valaki van a házban, senki nem kapcsol villanyt, és mindenki felfelé menekül. Teljesen igaz. Mi is történhetne az emeleten, hát onnan nincs hová menekülni, nincs is jobb hely, ahova menekülhetnénk ilyenkor. Nóra írja, hogy kávézóban literszám töltik az átlátszó kávét, majd számla nélkül zsebből az asztalra szórnak néhány aprót, és a másik keze már a pisztoly markolatán van, igen, jogos. Tényleg lecsapják az asztalra, és nincs megszámolva meg semmi, nem tudják mennyi volt, vagy ennyire pontosan tudják, hogy mennyi, és pont annyi van a zsebben is, de a literszám töltik a kávét, amúgy annyira nem elrugaszkodott, én ugyebár jártam Amerikában, és ott az amerikánó kávé a legnépszerűbb, az azért nem annyira sok kávé, mennyiségre az, de abban egy erős kávé van sok vízzel fölöntve, szóval azért is átlátszó egy kicsit, mert valamiért ezt szeretik, hogyha fel van vizezve a kávé. Ott a latte az nem is annyira népszerű, amikor tejjel isszák, hanem tényleg a felvizetett fekete kávé az nagyon megy, úgyhogy az átlátszó kávé az szerintem elfogadható. Tamás azt írja, hogy mindenki mindig azonnal tudja iránytű nélkül, hogy merre van az északi vagy déli kijárat. Én meg vagyok bolondulva attól is, mikor a GPS mondja, hogy haladj dél felé, és akkor hirtelen tudnom kéne, hogy az most merre is van ebben a pozícióban, de nem szoktam tudni. Hogyha teljes ismeretünk van az épületről, annak az elhelyezkedéséről, akkor talán úgy tudhatja az ember, hogy melyik a déli kijárat, de én még, hogyha a nyugati pályaudvarról van szó, is át kell gondolnom, hogy melyik is, hogy merre van a nyugati, és akkor, hogy miért nyugati. Na mindegy, szóval igen, ez nem egyszerű dolog. Valamiért a filmekben viszont mindenki iránytűként működik, tehát mintha lenne egy a fejében. Szabolcs üzenete, amikor telefonon kér valaki segítségét, mikor életveszélyben van, vagy közölni kellene a helyzetét, akkor mindig recseg a vonal, én hallom, mit mond, de aki épp a vonal túloldalán van, az semmit nem ért belőle. Hát igen, ezek a lefedettségi problémák ilyenkor mindig jelentkeznek, ez teljesen így van. Balázs üzenete, amikor egy fontos dolgot akar elmondani valaki, de majd inkább később szóban este egy sikátornál találkozzanak, s mi meglepő, addig meghalt az illető, plusz sehová se írta fel az infót, szóval már nem jut el az információ. Teljesen igaz, ezek is meg szoktak történni. Nem most mondom el, pedig már telefonálunk, vagy ilyesmi. Nem, majd később személyesen elmondom, pedig jobb lett volna, hogy előbb megtudják, mert addig valami úgyis történni fog. Zoltán üzenete. A férfinak a derekáig ér a takaró, a nőnek a válláig. Hát igen, ilyen különböző méretű, a felénél elválasztott takarók léteznek. Mindenkiből pont annyit takarjon, amennyit kell. Gondolom ez így működik. Kedves hallgatók, a következő órában is ez lesz a kérdésünk, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? 0635-925-925-ös, néhány zene és a hírek múlva folytatódik a Ceglét hangja.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatos.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, akira

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Véget ér a hőhullám, feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 ember tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért meg másokat. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. A parlament június 15-én kezdődő nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de az ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között.
1: Az időjárásról.
5: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

itt hangja is annak is a második órája, kedves hallgatók, az FM 92.5-ön, a Cegléd Rádióban. A mai kérdésünk nem más, melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és rengeteg remek válaszunk érkezett már az első órában, de ezekkel megyünk tovább, van még bőven, és hogyha ön is elküldené, megteheti a 0635-925-925-ös SMS számon. Robert azt írja, soha semmi baja nincs a kocsinak, de amikor menekülni kell, nem indul. Bizony-bizony, ez gyakran megesik. Itt van Ferenc üzenete, a lámpák felkapcsolásánál a hangeffekt csak úgy csattan a foton a falon. Egyébként tényleg van hangeffekt, rengeteg indokolatlan hangeffekt van, egyébként már nem ez az első, a penge előhúzásának is mindig van valamilyen hangja, de hát ezzel színesítik a filmet, de igen, egy lámpa felkapcsolásának nem feltétlen kell, hogy legyen. Vagy a Forma 1-es sorozatban a lámpa lekapcsolásának is van egy ilyen dörrenő hangja, az is érdekes, hogy miért tűnik úgy, mintha valami hangja tényleg lenne, mikor a valóságban nincs. Kati azt írja, hogy menekülés közben 10-szer is elesik a főhősünk, vagy bárki, gondolom én, mert ezt már nem írta oda. Minden esetre igen, sokszor történik meg az, főleg ha valami nagyon ijesztő szörny elől menekülünk, akkor nagyon sokszor kell elesni, hogy még nagyobb legyen a feszültség. Zoltán üzenete, hogy a tűz és a robbanás az emberi futás sebességével terjed, hogy a faajtó megfogja a gépfegyben lőszert, és hogy a telefonszám 555-tel kezdődik. Na ezt viszont én még nem figyeltem meg, hogy a telefonszám mivel kezdődik, de igen, el tudom képzelni, hogy mindig gyanúsan ugyanazok kezdődnek, vagy ugyanúgy kezdődnek, és igen, az ajtó megfogja a gépfegyver lőszerét, a tűz pedig tényleg olyan, és a végén egy nagyot kell ugrani, hiszen a lökés hullám hatására úgy még látványosabb, hogyha nagyot repül a főhősünk, szóval ez is mindenképpen meg kell, hogy történjen. Aztán itt van Boglárka üzenete. Ha apokalipszis, Armageddon, gyilkos vírus, idegen invázió, ilyesmik történnek, azok mindig csak Amerikát érintik, és mindig sikerül megmenteniük a Földet. Nagy szerencsénkre. Szóval örüljünk, hogy ezek a bajok nem itt vannak. Amúgy az, hogy természeti csapások arrafelé tényleg vannak, szóval sokkal reálisabb. De igen, tényleg szinte bármilyen támadás, az mindig Amerika felé irányul. De hát ugye gyakorlatilag, ha belegondolunk ebbe, az úgy hiteles, tehát hogy ha amerikai közönségnek készül elsősorban a film, akkor ők rettegjenek valamilyen nagy csapástól, ez így hitelesebb, és látják a saját városaikat leomlani, ettől nekik még nagyobb élmény. Nekem is mindig, ha olyan hely jelenik meg egy filmben, ahol már jártam, akkor kicsit így végig fut a hideg a hátamon, hogy hé, hát ez akár én is ott lehetnék, mikor ez történik. Úgyhogy ezért csinálják ezt, de tényleg igaz, hogy minden Amerikát éri. Gábor azt írja, hogy amikor belépnek egy ajtón, de nem csukják be maguk mögött, mert még jön az operatőr is utánuk. Hát igen, ez egyébként valóság sokban szokott még gyakrabban megtörténni. Azt figyeltem meg, hogy hát soha nem az történik valójában, hogy nyitva adjuk az ajtót magunk mögött, hanem ott még be kell jönnie annak, aki rögzíti az egészet. Ez bizony így van. És hogy milyen klisék vannak még, azzal hamarosan megyünk tovább. Néhány zene múlva folytatódik a Cegléd hangja, és ha ön is elküldene valami olyasmit, ami idegesíti, akkor ezt megteheti a 0635 925 925-ös SMS számon. Köszönjük! Cegléd!

0: Márk üzenetével megyünk tovább, mert hogy válaszolt arra a kérdésre a Ceglét hangjában, hogy melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, és amit Márk utál a következő. Mikor az elkeseredett vagy megkönnyebbült főhőscsaj beszáll a kocsiba, és arra kérdés, hogy hova megyünk, azt válaszolja rejtélyes hangon, hogy haza. Hát igen, mert ugye nekünk nézők szempontjából tök releváns az, hogy haza akar menni, és végre hazajut, úgyhogy ez egy hatásos szöveg, de nem annyira hatásos a taxisofőrnek, aki csak úgy felhúzott szemöldökkel ül, és most ez mit is jelent. De ez már persze nem derül ki, mi elég, ha tudjuk, hogy hazaindul, és akkor megnyugodhatunk, viszont a taxisnak nyilván ezután elmondja azt is, hogy mi a cím, de ezt már a nézőnek nem kell látnia. Lukács írja a következőt, amikor amerikai iskolában mindig fixen kell lennie egy alfahímnek, aki futballmezben jár, és kötelező pomponylány a csaja. Tehát egy alfahím, aki futballmezben jár, kötelező pomponylány barátnővel, teljesen igaz, és valószínűleg, ha nem a főszereplője a filmnek, akkor egy negatív karakter lesz, ezt már csak én teszem hozzá, akit majd a kevésbé sikeres vagy népszerű főhősünk egy ponton legyőz valamilyen versengésben. Csaba írja, hogy minden pusztító vihar, aszteroida, földrengés és egyéb világméretű katasztrófa folyton Amerikát támadja. Igen, ezt már Bogi is írta nekünk nem is olyan régen, de teljesen igaz, ez mindig így történik. Roland pedig a következőt küldte el, amikor a főhős már rég visszavonult, egy lehetetlen küldetés teljesítése után természetesen, de mégis megkeresik, mert csak ő segíthet. Hát igen, vannak ezek a tipikus nagyhősök, akiket ilyenkor össze kell szedni, de hát ugye Chuck Norris is ilyen volt, ő bármikor jött, megmentette a Földet, vagy hogyha valaki ismeri a Galaxis úti kalauzt, nem, a Galaxis őrzőire gondoltam, akkor Kevin Bacon még ilyen nagy hős, akit hát tulajdonképpen az egész univerzum a szájára vesz. Tűsarkú cipőben és kosztümön mászkál otthon az asszony, például az Egy kapcsolat szabályai című filmben, ezt Kati írta nekünk, rengetegszer, és a eleve az is nagyon furcsa, hogy Amerikában valamiért népszerű az, hogy cipőben vagyunk a lakásban. Én éltem kint, nem akarom ezt többször hangsúlyozni, nekünk egy apartman lakásunk volt, és ott tulajdonképpen az első dolgunk az volt mindig, hogy levettük a cipőt, de hogyha hozzánk vendégek jöttek, akár amerikai vendégek is, ők is levették, szóval nem tudom, hogy miért hozzák le úgy, mint hogyha ez mindenhol mindig így történne Amerikában, hogy cipőben kell a lakásban lenni, és leginkább csak akkor veszik le, amikor esetleg az ágyba fekszenek be valamiért. Azt most szabadon hagyom, hogy miért is fekszenek be oda. Amit a legjobban utálok, hogy parkolóhely mindig van mindenhol, sosem mennek két kört, amíg találnak egyet, és sosem veszik elő az appot fizetni. Teljesen igaz, név nem járt az üzenethez, de attól még ez így van, parkolóhely mindig akad, ez a valóságban nagyon ritkán van így. Próbáljon az ember mondjuk a Deák tér környékén Budapesten leparkolni, hát nem olyan egyszerű, de még Cegléden is azért meggyűlik néha a bajunk ezzel. György azt írja, a film végén pokrózba csavarva ülnek a mentőautó lépcsőjén. Igen, mert hát annyi mindent kellett túlélniük, de akkor már ott a segítség, és tudhatjuk, hogy minden rendben lesz, és akkor be vannak bugyolálva valamilyen takaróba, hogy ne fázzon az amúgy is megsérült szuperhős vagy főhős. Nagyon szépen köszönjük az üzeneteket, van még bőven, úgyhogy tartsanak velünk, néhány zene után folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Zsuzsanna többet is írt, azzal kezdi, sok van, felsorolni is nehéz, de legjobban, amikor fogkrém nélkül mosnak fogat, a lámpa mindig, mindenhol világít a lakásban, ajtót mindig tárványítva adják, ha kimennek, az agonizáló főhős litániát mond, stb. Igen, ezek mind visszatérő motívumok, és hogyha önnek is van ilyen idegesítő kliséje, ami zavarja a filmekben, küldje el nekünk a 0635-925-925-ös SMS számra, de akár e-mailezhet is a kívánság@ceglédradio.hu-ra. Már is megyünk tovább méghozzá Edith üzenetével. Kirendelik az ételt, italt az étteremben, összneveznek, és mindent érintetlenül ott hagynak. Igen, hát nem mindenki engedheti meg magának, hogy egy kifizetett vagy egy kirendelt ételt ott hagyjon, bár lehet, hogy nem is fizettek, de akkor is, hát igazából ez nem jó fej dolog az étteremmel szemben. De ez is mutatja, hogy milyen fontos vitáról volt szó, hiszen még az ételt is ott felejtették. Zoltán azt írja, csikorgó gumiabroncsok füvön, homokon, 25 km/h-nál is. Hát igen, az nem mindig csikorog, de a hangmérnököknek, a hangvágóknak azért akadjon munkája, ezért halljuk mindig a penge hangját is, hogyha előveszik, ahogy erről már volt szó korábban. Timi írja, hogy a lámpák feszt fel vannak kapcsolva, a konyhamalac kapja a full vacsit, cipőbe járkálnak a lakásban, azzal punyadnak az ágyon is. És ez igaz, tulajdonképpen én az előző blogban azt mondtam, hogy legtöbbször, hogyha ágyba kerülnek, leveszik a cipőt, de nem. Tényleg van olyan jelenet, ahogy fekszenek az ágyban, és rajtuk a cipő. A lámpák fel vannak kapcsolva, erről már volt szó, konyhamalac. Amúgy ez ritkaság, itt nem igazán ismerjük, de tényleg az van, hogy mindenféle maradékot a konyhamalacba söpör bele az ember, és nagyon megijedtem, mikor először használtam ilyet, mert amúgy tök hangos, és ilyen ijesztő hangja van. Minden esetre ők így ledarálják a maradék ételt, és akkor erről ennyit. Ez az európai filmekben annyira nem népszerű dolog. Attila írja, hogy rengeteg ilyen van, de a legidegesítőbb, mikor az autó mögé bújnak a golyózáporban, az autók ezek szerint páncélozottak. Megbeszélik egy sötét helyen, hogy maradjanak együtt, 2 perc, miután mindenki külön témfereg. Igen, hát el is 2 perc után már hiába beszéltek meg bármit is, mindenki egyedül kerül egy olyan szituációba, ami aztán veszélyes lesz. Tök igaz, és az autókról meg csak annyit, hogy én egy darabig azt gondoltam gyerekként, hogy ez nem arra van, hogy ne... üsse át a golyó, hanem arra, hogy ne lássák pontosan, hogy hol van, ezért hát azért gépfegyverrel nem olyan nehéz végiglőni egy autón, szóval valójában nem igazán reális, hogy megfelelő fedezéket nyújt, még akkor se, hogyha nem látják esetleg, de tény, hogy valamiért nem viszi át

0: A hat lövetűben 30 golyó van, ezt Annától kaptuk, és ez egy igazi filmes klisé, soha nem fogy ki a főhős tölténye, vagyis hát a tára nem fogy ki, nem fogy el a tölténye, talán így a helyes. Melyik az a filmes klisé, amit a legjobban utál, ezzel foglalkozik ma a Ceglét hangja, rengeteg remek üzenetet kaptunk, és biztos, hogy nem fog mindenki beleférni, rengeteg üzenetünk van, ahogy mondtam, és tulajdonképpen most már biztos, hogy lesz ennek az adásnak folytatása, úgyhogy aki kimarad, az se lepődjön meg, de azért igyekszek minél több mindenkit belesűríteni az utolsó blokkunkba. György azt írta, amikor a jó karakter lő, mindig eltalálja a rosszat, de a rossz karakter sosem találja el a jót. Hiába 2 méterre áll a célponttól, akkor is a fal szikrázik. Teljesen igaz, és a Star Wars-ban volt ez a legjobb, amikor is a rohamosztagosok mindig mellé lőttek. Tehát én nem is értem, hogy lett katona belőlük, és ugye elvileg a rohamosztagosokat klónozták, és hát pont egy olyan katonából sikerült őket klónozni, aki nem céloz olyan jól ezek szerint, így mindenki mellé lő. Szomorú. Itt van Gábor üzenete. Te csinos mellékszereplő nő, maradj itt, amíg megoldom a problémát, itt biztonságban vagy. De nem marad, és aztán nem lesz biztonságban, írja nekünk Gábor, és így van. Amúgy tetszik a megnevezés, te csinos mellékszereplő nő, lehetne akár így is hívni, kár nevet adni neki, nem? Barbar azt írja, minden temetéskor esik. Hát ez igen, mert attól még szomorúbb lesz a temetés, nem, talán nem mindegyik, de tényleg nagyon sok jelenetben esik az eső egy temetésen. Kitty, mindig idilli otthon a vacsora, mindig van idő főtételt készíteni munka után 3 gyerekkel, és mindig van a tányéron zöldség is. Aztán nagyon sok nevető smiley, nem túl reális, lássuk be. Egy kicsit elcsépelt filmes kliséről van szó, de azt kell mutatnunk, hogy így kell étkezni, úgyhogy tulajdonképpen az okát értem valahol. Zoltán azt írja, amikor a frissen kitakarított szellőző csatornában menekülnek a gonosz elől, tényleg az mindig fénylik. Miért lenne ennyire tiszta egy szellőző csatorna, semmi lerakódás, semmi kosz, úgyhogy az tényleg mindig csillog, villog. Dániel üzenete, félreértések, amiket 2 mondattal lehetne tisztázni, és Anna meg azt írja nekünk, hogy a gyerekek sosem fogadnak szót menekülés közben, elkolbászolnak valamerre, és miattuk még valaki meghal pluszban. Hát igen, és aztán majd ebből majd tanul a gyerek, gondolnánk. De az is igaz, amit Dani írt, hogy félreértések, amiket 2 mondattal le lehetne tisztázni, sőt, egész filmek, egész történetek vannak, amik félreértéseken alapulnak, és ezek igencsak kínosak szoktak lenni néha, nem minden esetben, vannak nagyon jó ilyen filmek, de azért olyan könnyen tisztázatlan dolgok csúsznak félre, és akkor ezen kacagunk 90 percen keresztül. Anita üzenete, az emlékek elvesztése valamilyen fejsérülés miatt. Igen, rendszeresen visszatérő motívum, nem minden filmben persze, de valaminek ez adja az alapját. Romantikus filmek 2/3-ánál kötelező összeveszni és szakítani, hogy aztán a végén újra összejöhessenek, ezt Viktortól kaptuk, és nagyon igaza van, és nézzünk még egyet Brigittától. Mindig zavarukban köszönnek egymásnak újra és újra. Például együtt vannak egész este, felviszi a csajt a lakásra, elmegy a mosdóba, kijön, és köszön, hogy szia. Igen, tényleg sokszor köszönnek, de soha nem telefonáláskor, ezt már megtanultuk, mert a telefont köszönés nélkül teszik le. Ezek voltak a filmes kliséink, kedves hallgatók, mára. Van még belőle bőven, remélem, hogy önöknek is, mert hogy lesz majd egy folytatása ennek a műsornak, az is lehet, hogy 2. A lényeg az, hogy nem holnap, mert holnap egy másik adással jelentkezik a Ceglét hangja, de Vörös Nándi várja önöket akkor is, és köszönni mára a megtisztelő figyelmüket, meg a sok-sok üzenetet. Tartsanak velünk a továbbiakban is, viszont hallásra!
1: Ceglét Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Véget ér a hőhullám. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig két héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A Balatoni Elsősegélynyújtó Szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és két luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán, a budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrsvezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én.
0: Az időjárásról.
1: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel. Július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kármán Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt a Szabadság téren, viszont az emlékkoncert már teltházas. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Cegléd Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak, amit kínálnak kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310 011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Véget ér a hőhullám, feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 ember tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért meg másokat. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és javításával összefüggő intézkedésekről. A parlament június 15-én kezdődő nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de az ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között.
0: Az időjárásról.
1: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Falunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton, Csemőben természetesen a Templom téren. Újra fogadható verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez Szólanóta Nusikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése, ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket, 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket, 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Véget ér a hőhullám, feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A kormány döntött a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő részleteket csütörtökre ígért. Feloldja az egészségügyi dolgozók nyilatkozattételi tilalmát az egészségügyi minisztérium a Semmelweis nap alkalmából. Hegedűs Zsolt minisztere emellett utasította az országos kórházi főigazgatóságot, hogy a betegjogok tiszteletben tartásával nyissa meg a kórházakat a sajtó előtt. Az intézmények korlátozó belső szabályait pedig 2 héten belül vizsgálják felül. Ismét vöröskeresztes önkéntesek segítik a balatoni strandolók ellátását. A balatoni elsősegélynyújtó szolgálat augusztus 20-áig látja el a fürdőzőket a tó déli partján. 7 település, 10 strandján. A program működéséhez bárki hozzájárulhat a 1359-es adományvonal hívásával, vagy az adomány szó SMS-ben történő elküldésével 500 forinttal támogatható a program. Drogterjesztői hálózatot számoltak fel Bács-Kiskunvár megyében. Egy kecskeméti házaspár Spanyolországból futárszolgálattal rendelt marihuánát és kiterjedt hálózatot működtetett. A rendőrök kábítószert, több millió forint készpénzt, aranytömböket, értéktárgyakat és 2 luxusautót is lefoglaltak. Az ügyben 9 ember ellen javasoltak vádemelést. A hónap közepén rendezik meg a 29. Haydn Fesztivált Pápán. A budapesti vonósok közreműködésével zajló program sorában koncertek, kamarahangversenyek, zenetörténeti előadások várják az érdeklődőket az Eszterházi kastélyban és a zsinagógában. A július 17-i nyitó hangversenyen már hagyományosan a fesztivál sorszámának megfelelő 29. Haydn szimfóniát játssza el a zenekar. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés, a legforgalmasabb útvonalakon sűrűbben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai troli járat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között. Spanyolországban júniusban több mint 1000-en haltak meg a hőség miatt. Ez az eddigi legmagasabb szám azóta, hogy 2015-ben elkezdték figyelni az összefüggést a halálozás és az időjárás között. A spanyol meteorológiai szolgálat szerint a dél-európai ország az elmúlt 65 év második legforróbb júniusát tudhatja maga mögött. A hónap legmagasabb hőmérsékletét, 45,1 fokot Andalúziában mérték június 22-én.
0: Az időjárásról.
1: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít. Van

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Az emlékkoncert már teltházas, de az emléktábla avatásra várnak mindenkit szeretettel. Július 5-én vasárnap a Szabadság térre. Ugye arról az emléktábláról van szó, amelyet Kárván Sándor tiszteletére és emlékére avatnak a Dobmúzeum mellett. Tehát július 5-én vasárnap 18 óra 30 perctől emléktábla avatás a Dobmúzeum előtt. A Szabadság téren viszont az emlékkoncert már teltházas. Új kiállítás nyílt a Kossuth Múzeumban, azok a 60-as évek, ez a címe az időszaki kiállításnak. A tárlat augusztus 23-áig látogatható. Toldi Lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A Lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc Kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel érvényes tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést is biztosítanak. Amit kínálnak, kézműves foglalkozások, ahol az alkotás által gyógyulhat, beszélgetések, ahol meghallgatják és ahol valódi figyelmet kap, közösségi programok, hogy mindenki tudja, nincs egyedül. Segítségnyújtás, támogatás, közösség, mindez egy helyen, ingyen elérhető közelségben. Bővebb információ és jelentkezés a 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a léleknek.

0: Véget ér a hőhullám, feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Nyugat-Magyarországra, illetve a keleti csücsökbe, Szabolcsba is megérkezett a vihar. Az erős szél és a zivatar Moson-Magyaróváron, Kapuvár térségében, ezen kívül Vasvár megyében, valamint Nagykanizsa térségében okozott károkat. A legtöbbször megrongált épületek, illetve a közlekedést akadályozó úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében szintén a leszakadó ágak, kidőlő fák jelentenek veszélyt. Feloldják a korábban letiltott felhasználók korlátozását a kormány Facebook oldalán. A közösségi oldalon megjelent bejegyzés szerint csaknem 10 000 ember tiltottak le korábban. A következő hetekben ezeket a blokkolásokat megszüntetik, hogy mindenki szabadon elmondhassa a véleményét, amennyiben azzal nem sért meg másokat. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnak, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről, az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról, a mezőgazdasági termelést érintő természeti kockázatok kezeléséről és a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedésekről. A parlament június 15-én kezdődő nyári időszakában csak rendkívüli ülés összehívásával lehet ülésezni. Újabb amerikai engedélyt kapott a MOL, a szerb olajvállalat a NIS felvásárlásáról szóló tárgyalások folytatására. A társaság közlése szerint az Egyesült Államok pénzügyminisztériumának illetékes hivatala július 31-éig hosszabbította meg a jóváhagyást. Ez lehetővé teszi, hogy a MOL tovább egyeztessen a NIS többségi tulajdonrészének megszerzéséről. Fokozott ellenőrzések indultak a Balatonnál, a Velencei és a Tiszatónál, közölte a NAV. Augusztus végéig üdülőhelyeken, strandokon és szabadtéri rendezvényeken vizsgálódnak a revízorok, de az ellenőrzésekre számíthatnak például a kerékpár és a csónak kölcsönzők, az esküvő szervezők, valamint a sétarepülés szervező cégek is. Az akció során a többi közt a számla és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árucikkek eredetét vizsgálják. Megújult az éjszakai közösségi közlekedés. A legforgalmasabb útvonalakon sűrűben közlekednek a járatok, és több éjszakai busz is indul a külső kerületek, valamint az agglomeráció felé. Éjszakai trollijárat közlekedik a belváros és az Őrs vezértere között.
1: Az időjárásról.
0: Helyenként heves viharokra, felhőszakadásra, jégesőre is számítani kell. Megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Éjszaka 18-23, napközben 26-31 fok valószínű.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra Fanunap Csemőben július 4-én a Templom téren. 9 órakor kezdődnek a programok Csemői Hagyományőrző Egyesület faluébresztőjével és a Csemői Palotás Sport Egyesület szakosztályainak bemutatóival. 10 órától indul a Skander verseny, aztán 12 órához jó ebédhez zenél a Hangulat Együttes. 15 órakor hivatalos megnyitót is tartanak, itt adják át a Csemő díszpolgára címet. 15 óra 10 perctől színpadon Kossuth Gergő, majd 16 órától Hóri Horgas hulyákolók érkeznek. 17 órakor indul a tombola sorsolás, 18 órától a színpadon Boglárka őt, 19 órától Csordás Ákos követi, 20 órától pedig Kós Réka és zenekara lép a színpadra, 22 órától pedig a Party Band bulija zárja, tehát a Csemői Falunapot július 4-én szombaton, Csemőben természetesen a Templom téren. Újra fogadható verseny lesz Abonyban, a Parkerdőben július 10-én és 11-én. Július 10-én pénteken éjszakai fogadhajtás D kategória, erre a megmérettetésre várják az érdeklődőket. 18 órától fogadók érkezésével, majd regisztrációval, pályabejárással indul a verseny, és a verseny maga 21 órakor kezdődik, 23 órakor pedig az eredményhirdetés lesz. Július 11-én szombaton C kategóriában küzdenek a fogadók, Pest vármegyei pontszerző forduló és D kategória verseny is lesz. A fogadók már reggel 7 órakor érkeznek, a verseny 9 óra 30 perckor kezdődik, és egész nap el is tart, 17 órakor lesz az eredményhirdetés, a belépés ingyenes, tehát fogadhajtó verseny az Abonyi Parkerdőben július 10-én és 11-én. 16. Lecsó Fesztivál Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában július 25-én. Délelőtt 10 órakor már elkezdődnek a programok a rendezvény hivatalos megnyitójával és a főzőverseny elindításával, mindezt Kis Miklós polgármester vezényli majd le. Lesz Lecsó Rádió, interjú készülnek majd a főzőcsapatokkal, aztán természetesen, ha elkészültek a lecsók, 13 órától ebéd várja a kilátogatókat, majd jó ebédhez Szólanóta Nusikával, 14 órától sülve-főve Katónénivel Ihos József humoros gasztroműsora várja a Nyársapátra látogatókat. 15 órakor kezdődik a hivatalos köszöntő, illetve a Lecsó főzőverseny eredményhirdetése, ezt követően 16 órától a Duende Tánciskola műsora, 16 óra 30 perctől a Nyársapáti Népdalkör fellépése várja a Szarka Kúriába érkezőket, 17 órától színpadon Bunyós Pityú, 18 órától pedig Pál Zoli Retro Metro partia várja önöket, 19 órától a sztárvendég az Irigy Hónaj Mirigy, majd az estet DJ Beró diszkója zárja. Ingyenes a rendezvény természetesen, ahova a gyermekeket is várják, hiszen gyermekprogramok is lesznek. Tehát július 25-én Nyársapáton a Szarka Kúria Parkjában 16. Lecsó Fesztivál.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.